0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket. SMR.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Hosszabb a jövő rádióban.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

Zach, and you.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, reggel 6 óra van. Köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Ma május 22-e péntek van, elindult a napindító mai adása. A mai ügyeletes szerkesztő Orosz Ildikó, illetve a műszaki munkatárs Nagy Viktor nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kartali Róbert. A napindító első órájában a megszokott reggeli információkkal várjuk hallgatóinkat, hamarosan jön az időjárás jelentés és az orvos meteorológiai előrejelzés. Ezt követően felköszöntjük a névnaposokat, majd fellapozzuk az eseménynaptárt és megnézzük, mi minden történt a mai napon a történelem során. Fél hétkor érkeznek majd az apró hirdetések is, ezt követően pedig a legfontosabb közszolgálati közleményeket és friss információkat is megosztjuk hallgatóinkkal. Maradjanak velünk, kezdjük együtt a péntek reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: 6 óra 4 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, most pedig nézzük, milyen idő várható ma, május 22-én, Szabadkán is környékén. A reggeli órákban jelenleg 14 fokot mutatnak a hőmérők, és a mai nap folyamán is változékony, de alapvetően kellemes tavaszi időre számíthatunk. Az előrejelzések szerint többször megnövekszik a felhőzet, de hosszabb napos időszakok is lehetnek, helyenként zápor, esetleg zivatar sem kizárt, főként a délutáni órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-23 fok körül alakul, a szél időnként megélénkülhet. Orvos-meteorológiai szempontból továbbra is a változékony időjárás terhelheti meg az arra érzékenyek szervezetét. Többen tapasztalhatnak fejfájást, fáradékonyságot vagy koncentrációs nehézségeket, ezért a szakemberek javasolják a megfelelő folyatékbevitelt és a réteges öltözködést. Összességében tehát kellemesen meleg, ugyanakkor kissé változékony idő vár ránk Szabadkán és környékén. Most a pontos idő 6 óra 5 perc, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: 107,1
2: SMR.
1: Csak retro zene megy.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: 6 óra 12 perc a pontos idő, most pedig köszöntsük a mai névnaposokat. Május 22-én Júlia és Rita ünnepli névnapját. A Júlia név latin eredetű, jelentése ragyogó, illetve fiatalos, míg a Rita név a Margit becézet formájából önállósult, és a gyöngy szimbolikájához kapcsolódik. A kibővített névnaptár szerint ma köszönhetjük még többek között az Emil, a Renáta, a Boldizsár, a Bozsidár és a Flóra nevű ismerőseinket is. Sok szeretettel köszöntjük tehát a mai névnaposokat, kívánunk nekik jó egészséget, örömet és szép ünneplést, és természetesen köszöntsük mindazokat is, akik ma ünneplik születésnapjukat vagy valamilyen évfordulójukat. Legyen szép és emlékezetes ez a nap, május 22-e, a pontos idő 6 óra 13.

6 óra 20 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, most pedig lapozzuk fel az esemény naptárt, és nézzük meg, mi mindent köthető május 22-éhez. Május 22-e egyébként az év 142. napja, és még 223 nap van hátra 2026-ból. Szabadkán ma a nap 4 óra 52 perckor kelt fel, és 20 óra 20 perckor nyugszik, így már közel 15,5 órán át lesz világos. Nézzük tehát, mi történt ezen a napon a történelemben a korábbi években. 1455-ben ezen a napon kezdődött meg Angliában a rózsák háborúja, amely hosszú éveken át tartó trónviszályt indított el a Lancaster és a York ház között. Elmondjuk azt is, hogy 1960-ban ezen a napon történt a történelem legerősebbnek tartott földrengése Chilében, a valdíviai földrengés ereje elérte a 9,5-ös magnitúdót. Elmondjuk azt is, hogy 1972-ben Ceylon hivatalosan is felvette a Sri Lanka nevet. Magyar vonatkozásban is több fontos esemény kapcsolódik május 22-éhez. 139 éve Ferenc József magyar király szentesítette azt a törvénycikket, amely kötelezővé tette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetekben. Továbbá fontos még megemlíteni, hogy 104 éve, tehát 1922-ben először énekelték el a székely himnuszt, amely azóta a székelység egyik legfontosabb összetartozási jelképe lett. Kiemelkedő információ még az is, hogy 76 éve 1950-ben megnyílt a Budapesti Vidámpark, amely évtizedeken át a magyar főváros egyik legismertebb szórakozóhelyének számított. A születésnaposok közül ma megemlíthetjük többek között Arthur Conan Doyle skót írót, a Sherlock Holmes megalkotóját, aki 1859-ben ezen a napon született, az elhunytak közül pedig megemlíthetjük Victor Hugo-t, a francia irodalom egyik legnagyobb alakját, aki 1885-ben hunyt el ezen a napon. Ennyi tehát a röviden a mai nap történelmi áttekintése, folytatódik a napindító, 6 óra 23 perc, maradjanak velünk, hiszen hamarosan, pontban 6:30-kor apró hirdetésekkel jelentkezünk.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden. A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke, metalik, 2018-as évjáratú Volkswagen póló gépjármű 1.0-as motorral. 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban van, irányár 9.350 euró. Érdeklődni a 060-133-11-99-es telefonszámon. Megismételjük a számot 060-133-11-99. Kiadó egyszobás felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Megismételjük a számot 069 55 80 847. Tisztelt hallgatóink, az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: 6 óra 43 perc a pontos idő, most pedig következzenek a közszolgálati közlemények. Elsőként a mára tervezett áramkikapcsolások. Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy ma május 22-én, pénteken karbantartás

Kutatási munkálatok miatt Ludason, Palicson, Szabadkán és Törökkanizsán kell időszakos áramszünetekre számítani. Ludason, a Halomi Soron és környékén szünetel az áramszolgáltatás 9 és 10 óra között. Palicson, a Béke utca és környéke marad áram nélkül 11 és 12 óra között. Szabadkán a Sztárina Novák utca és környéke lesz érintett, ott 13 és 14 óra között várható áramszünet. Törökkanizsán pedig 9 és 12 óra között szünetel az áramszolgáltatás az 1594-es Bánáti Felkelés utcában, a Jovánz Máj utcában, valamint a Márkó Gyurkovics Szevnénszki utca egy részén. Az érintett területeken élőknek érdemes előre felkészülni a kimaradásokra, illetve az áramszolgáltató honlapján is tájékozódni, hogy pontosan mettől meddig lesz. Áramszünet, most a pontos idő 6 óra 44 perc.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: 6 óra 47 perc a pontos idő, most pedig egy újabb közérdekű információ, illetve kettő. A Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy ma pénteken több rendelő módosított munkaidő szerint dolgozik. A Hajdújárási Egészségház reggel 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház pedig 10 óra 30 és 14 óra között tart nyitva. A Ludasi Egészségház ma zárva tart. Az Újzsedniki Egészségház ma 10 óra 30 és 14 óra között dolgozik, a Nagyfényi Egészségház pedig 7 és 10 óra között tart nyitva. A Pestre rendelő, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, valamint a Tavankúti rendelő egyaránt 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A rendelők pontos munkaidejéről a Szabadkai Egészségház hivatalos honlapján is tájékozódhatnak. És van még egy fontos információ Szabadkáról. Tovább folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció. Ma a vasutas település helyi közösségben szerveznek nagytakarítást, és ott helyezték ki a nagyméretű hulladékgyűjtő konténereket. A tárolókat többek között a Jován Mikitj és a Milutin Uszkokovics utca találkozásánál, a Brács utca kereszteződésénél, a Tölgy utca sarkánál, a Kopaonik és a Bajmoki utca kereszteződésében, valamint az 51. hadosztály utcájánál találhatják meg a lakosok. Tisztelt hallgatóink, 6 óra 49 perc a pontos idő, maradjanak velünk, hiszen hamarosan, pontban 7 órakor hírekkel jelentkezünk.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak az AN monogrammal azonosított férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábbi szenyeki éttermi lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették. A nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veszelin Milicet, Belgrád korábbi rendőrfőnökét is. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanukat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Senki sincs a törvény felett, mondta Alexander Vučić az India községben talált hordóba rejtett holttest ügye kapcsán. A szerb államfő a közmédiában azt nyilatkozta, a visszaélések csak nagyon kis részét érintik a rendőrségnek, talán 2-3%-át, a többiek tisztességesek. Úgy fogalmazott, az ilyen ügyekben az állam szigorúan fog intézkedni, senki nem szegheti meg a szabályokat. Olyan rendőrségre van szükség, amely az állampolgárokat szolgálja. Azt mondta, törvénybe kell foglalni, hogy ha egy bűnözővel kapcsolatot vesz fel egy rendőr, akkor azt jeleznie kell, ellenkező esetben felmondást kap. Az év végéig újabb nyugdíj emelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíj emelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Réa Ognjanović. Az alapvezető elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A sídi községhez tartozó Szot faluba került a főnyeremény a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon. A Kite Kft. Jóvoltából felajánlott John Deere traktort Zselimir Zsivkovic nyerte meg. A nyertes szelvényt az egyik látogató, a 4,5 éves Dingo húzta ki. A kiállítás egyik védjegye a hagyományos nyereményjáték, amelyen azok vehetnek részt, akik belépőjegyet váltanak, és ezen megadják a kért adatokat, majd a jegyet bedobják a bejáratnál lévő dobozba. A rendezvényen egyébként több mint 1200 kiállító vett részt a világ 40 országából. A május 16-án kezdődött kiállítás partnerországa idén Csehország volt, ahonnan 12 cég érkezett és mutatta be termékeit. Papírfonás, bútorfestés, kötés, gyöngyelés, zsinórfonalas, horgolás. Ezeknek a szakköröknek az alkotásaiból nyílt kiállítás Szabadkán a Szekeres László Alapítványban. A tárlat a Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott a szakkör elnevezésű programhoz kapcsolódik, amelyhez az alapítvány immár harmadik alkalommal csatlakozott. Időjárás. Szabadkán és környékén még mindig 14 fok van. Változó felhőzet mellett napsütésben is lehet ma részünk Észak-Vajdaságban. 24 fok körül alakul ma a csúcshőmérséklet. Szerbia többi részén azonban változékony lesz az időjárás. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
4: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Csak a legfrissebbek.
6: Egy óra múlva is.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: A vajdasági termelők számára a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság idén is 27 különböző, vissza nem térítendő támogatást hirdet meg. A pályázatok a korszerű eszközbeszerzéstől az öntözés fejlesztésig és az állattenyésztésig irányozzák elő a támogatást. A tavaszi időszakban már 12 programot ismertettek, és hamarosan újabb pályázati lehetőségeket kapnak a gazdák. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatását például 200 millió dináros keretösszegű programot készítettek elő, amellyel nem csak a gazdák erősítését, hanem a vidék általános fejlesztését is segítik. Jelenleg több pályázat van folyamatban, kettőnek a határidejét meg is hosszabbították, sőt, néhány program eredményét most várják, továbbá több pályázat kiírását még tervezik. Tóth Zoltánt, a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkár helyettesét Szabó Hangya Terész kérdezte.
5: Pályázatunk, amelyet úgy szintén május 14-én hirdettünk meg, az az úgynevezett farmi felszerelések beszerzésének támogatása. Tehát ezzel a pályázattal magát az állattenyésztési termelés hatékonyságát próbáljuk támogatni, növelni. Vissza nem térítendő támogatásról beszélünk, ez egy 130 millió dinár keretösszegű pályázat. A támogatás mértéke itt is 60%, tehát a beruházás nettóértékének 60%-a, illetve 70%. Itt két tevékenységet választhatunk el, tehát az állattenyésztő telepek felszerelésének társfinanszírozása, tehát szarvasmarha, sert és juh telepek beruházásaira tudnak, ezekre a fejlesztésekre tudnak átadni pályázatot, tehát itt a tej kezeléssel kapcsolatos beruházások, tehát fejőházok, fejőrendszerek, tejhűtését, illetve kezelését szolgáló eszközök, ugyanígy maga a takarmányozás során használatos eszközöket, kapcsolatú eszközöket, rakókat, illetve maga a táplálék, a takarmány begyűjtése, illetve elkészítése során használatos gépeket, kapcsolatú eszközöket, tehát akár pótkocsikat is lehet pályázni. Itt maximálisan 3 millió dinár támogatást tudunk biztosítani, minimálisan pedig 150 ezer dinárt. A második tevékenység, tehát ebben a pályázatban az pedig a méhészet, illetve a méhészeti beruházások társfinanszírozása, illetve támogatása, minimálisan 50 ezer dinár támogatás, maximálisan pedig 500 ezer dinárt tudnak igényelni, tehát méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésére és egyéb méhészeti eszközök beszerzésére.
6: Mikor számíthatnak azok a már lezárult pályázatoknak a pályázói, hogy megtudják az eredményeket?
5: Folyamatban vannak a pályázati beadványok értékelése, tehát formai ellenőrzése, és hát ez attól függ, hogy kollégák milyen gyorsan végzik el ezen pályázatoknak az értékelését. Tehát ami folyamatban van, illetve értékelés alatt áll, az az organikus termesztés során használt kapcsolatú eszközök, eszközök, berendezésekre beadott pályázati beadványok értékelése, illetve maga a feldolgozóipar, tehát a kis hús- és tejüzemek, a borászatok, a pálinka készítők és a méhészeti termékek készítői, valamint a zöldséggyümölcs feldolgozók pályázhattak a magára feldolgozás fejlesztésére, és tehát ott is lezárult a pályázati határidő, illetve megérkeztek a pályázati beadványok. Ugyanúgy volt pályázatunk az önkéntes tűzoltó egyesületek részére, tehát tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi ruházat beszerzésére. Itt 100% mértékben támogattuk a tűzoltó egyesületek beruházásait, illetve volt pályázatunk a vadászat fejlesztésére, tehát itt 131 millió dináros keretösszeggel hirdettünk pályázatot a vadászegyesületek részére, különböző vadászati beruházások megvalósítására, élővad beszerzésére, fácán, fogoly beszerzésére, vadászati kellékek beszerzésére, és ezek pályázatok vonatkozásában várjuk az eredményeket, illetve dolgozunk a pályázati beadványok formai ellenőrzésén és elbírálásán és pontozásán, valamint a döntéshozatal megfelelő döntés meghozatala előtt állunk. Úgy.
6: És még nincs vége az évnek, mert ugye elmondta a titkárhelyettes úr, hogy összesen 27 pályázatot szándékoznak kiírni, hát kíváncsian várjuk a következő adagot, úgymond a következő sorozatát a pályázatoknak. Körülbelül mikorra várhatók még ebben az idényben, vagy inkább majd a nyár végén?
5: Folyamatosak lesznek a pályázatok megjelentetése, tehát az év elején meghoztunk egy pályázati ütemtervet, illetve naptárat, amely értelmében jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat. Tehát nem kell elfelejteni azt, hogy a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság nem csak a mezőgazdaság szakterületét fedi le, hanem ide tartozik a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, és hát értelemszerűen maga a pályázat tárgyát figyelembe véve jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat, tehát lesznek itt még pályázatok vízgazdálkodás vonatkozásában, tehát megjelentettük az ivóvízellátással kapcsolatos beruházások támogatását önkormányzatok részére, ez egy 272,5 millió dinár keretösszegű pályázati kiírásunk volt, itt önkormányzatok tudtak, illetve ez a pályázat is még nyitott, tehát május 22-ig nyitott, úgyhogy még tudnak pályázni, és lesz még szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázati kiírásunk, ugyanúgy önkormányzatok részére, ez is 272 millió dinár keretösszegű pályázat önkormányzatok részére, de lesz még falusi, illetve vidéki infrastruktúra fejlesztés támogatására pályázati kiírásunk az 270 millió dinár keretösszeggel, ami az egyéni gazdálkodók vonatkozásában fontos, illetve nagy érdeklődést váltott ki az előző évek tapasztalat alapján, az a tenyészállatok beszerzése, tehát szarvasmarha, juh, kecske, sertés beszerzésére tudnak majd pályázni. Ez a pályázatunk is előkészületek alatt áll. Ez egy 300 millió dináros pályázati összegű lehetőség lesz, úgyhogy lesznek még az erdészet vonatkozásában, tehát erdőtelepítés, erdőmeliorizáció, erdei utak, erdei tűzvédelem vonatkozásában, illetve hát még sok más.
4: A tartományi mezőgazdasági titkárság támogatásairól többet is megtudhatnak a mai mérlegben a 14 órai hírösszefoglaló után.

0: Kishegyes községben az elmúlt időszakban több fejlesztés és közösségi program is megvalósult. Iskola felújítások, útépítések, kulturális események és környezetvédelmi projektek is zajlanak. Napelemek kerültek az iskolákra, közösségi kert létesült, miközben több intézmény és közösségi tér felújítása is folyamatban van. Hogy milyen beruházások valósultak meg eddig és milyen tervek vannak még a következő időszakra, arról Sándor István kishegyesi alpolgármestert kérdezte Bíró Tamara a közügyekben.
1: Az elmúlt hónapokban több fejlesztés is megvalósult Kishegyes községben. Ön szerint melyek azok a beruházások, amelyek leginkább meghatározzák most a község fejlődését?
2: Hát, hogyha a beruházásokat nézzük, akkor a jelenben kezdődő beruházások fogják majd a jövőt is meghatározni. Itt tulajdonképpen a Kishegyesi Általános Iskolának az egyik régi épületét, amelyet már egy ideje lekényszerültünk zárni, és nem működött benne az oktatási tevékenység. Ennek a felújítása van most folyamatban. Itt eleinte a plafon elemeket cserélték le. Itt egy régi saralt plafon mennyezet volt, amely veszélyesnek is tűnhetett, hiszen akár potyoghatott volna, illetve leszakadhatott volna. Ezt a veszélyt elkerülve az iskola rész lezárásra került. Pályáztunk, terveket dolgoztunk, és most tartunk ott, hogy a plafont lecserélték. Most pedig egy látványos fejlesztés zajlik ugyanitt, hiszen a tető elemeket is le fogják cserélni. Tehát aki Kishegyesen jár a főutcán vagy a templom környékén, az láthatja, hogy tűnnek el a cserepek, hiszen új tetőszerkezet is fog épülni erre a régi épületrészre. Ami pedig a közeljövőben még megkezdődik, az pedig szintén Kishegyesen a keleti temetőben egy vizes góc, egy mellékhelység kiépítése. Itt el kell mondani azt, már a kishegyesiek tudják, hogy 1979-ben épült a kápolna, de egészen 2020-ig az egyház tulajdona volt a parcella, tehát minden köztemető. 2020-ban vásárolta meg ezeket az önkormányzat, és ott már is terveket dolgoztunk ki. A lakosok panaszai azok voltak legfőképpen, hogy oda tűz a nap, nincsen előtető, nincsen árnyék, illetve nincsenek mellékhelységek. Két temető is van Kishegyesen. A keleti temetőre dolgoztuk ki először a terveket, hogy 23-ban ez az említett előtető már megépült, akkor viszont még nem volt pénzünk arra, hogy folytassuk, és ezt a mellékhelységet, WC-ket képítsük. Végül 2025 év végén a tartományi rezerva alapból sikerült pénzeszközöket kapni, közbeszerzési eljárások lezajlottak, tegnap kiadták az építkezési engedélyt, úgyhogy bízunk abban, hogy a napokban a kivitelező elkezdi ennek a szanitáris gócpontnak a kiépítését is.
1: Akkor ezek valóban aktuális fejlesztések ott Kishegyesen, az IPA projektek keretében pedig több környezetvédelmi kezdeményezés is elindult. Melyek ezek és mennyire fontos ma a község számára a fenntarthatóság és a zöld fejlesztések támogatása?
2: Olyan zöld fejlesztést valósítunk meg a községben, de nem csak mi, hiszen ez egy partneri projekt, tehát Topolyával, Szentessel és Csongrád megyével. Mindhárom általános iskola, tehát a község területén lévő összes általános iskola tetőszerkezetére napelemeket szerelünk fel. Ez nyilván energiahatékony, de egyfelől környezetkímélő is. Jelen pillanatban már Kishegyesen ez kiépült, Bács-Fekete-hegyen is kiépült, viszont ott a mai napon fizettük ki az óracserével kapcsolatos illetékeket, úgyhogy várjuk az óracserét, végezetül a szeghegyi iskolában fogunk majd szintén napelemeket felhelyezni. Mindazonáltal ugyanebből a projektből még 2025 év elején a Nők Kishegyesi Fórumának kerthelységében egy üvegházat, illetve egy zöld kertet hoztunk létre, amely például a tegnapi napon helyszínéül szolgált egy környezetvédelmi vetélkedőnek, amelyre mintegy 30 általános iskolás jelentkezett. Úgyhogy én örülök, hogy ilyen projektre is tudtunk pályázni, köszönve Topolyának, illetve partnereknek, hiszen fontos számunkra a környezetvédelem, de mindenre akkor tudunk hangsúlyt fektetni, hogy erre vannak uniós vagy más források, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyenbe bekapcsolódjunk.
1: Több intézmény felújítás is zajlik, vagy nemrég fejeződött be. Említette itt az oktatási intézményeket, de itt van még a kultúrotthon vagy a vadászotthon. Milyen állapotban vannak jelenleg ezek a munkálatok?
2: Bácsokat egyek nagyon büszkék a tűzölt otthonjukra vagy kultúrotthonra, tűzire. Egy fontos fejlesztés valósult meg, illetve már használatba is vették, hiszen teljesen megújult a földszinti rész, illetve a konyhahelység, úgyhogy a közösségi rendezvények alkalmával, akár a közelgő bácsfeketegyi megynapok alkalmával is már használni fogják, illetve az elmúlt időszakban is használták. Ez egy fontos volt az ottani közösségnek. Ami Kishegyest illeti, ott a vadászok voltak pályázók, szintén a tartománynál, ők pedig a saját tulajdonukban lévő épület együttest szerették volna felújítani. Itt is egy olyan helyszínről van szó, amely közösségi élményt nyújt, tehát akár nem csak a vadászoknak, hanem különböző civil szervezetek, illetve magánszemélyek is különböző ünnepségek alkalmával ezt kibérelhetik. Azt gondolom, hogy egy méltóbb környezetben egy újabb térrel bővül majd Kishegyes kínálata, úgyhogy ennek csak örülni tudunk.
1: Az úthálózat fejlesztése is folyamatos a községben, ennek kapcsán mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban?
2: Örülnék, hogyha azt mondhatnám, hogy folyamatos és folyamatos lesz, de hát igyekszünk ennek megfelelni. Hosszú ideig nem volt aszfaltozás Kishegyes községben. Ennek főbb oka az, hogy a kanalizáció kiépítése is folyamatos, tehát nagyon körültekintően kell pályázni az aszfaltozásra, hogy olyan helyre tegyünk le aszfaltot, amelyet holnap után nem bontanak meg a kanalizáció munkálatai, hiszen a kettő együtt nem tud működni. Ennek vonatkozásában Bácsfeketegyén 4 utcát sikerült rekonstruálni, tehát hogy ezek már aszfaltozott utcák voltak, de megbontott az állagát kellően a kanalizáció, hogy ezek katasztrofális állapotban voltak. 4 utcára kaptak támogatást, és ezt már befejezték. Kishegyes esetében pedig a Deák Ferenc utca volt az, amely teljesen új aszfaltburkolatot kapott. Természetesen tervezünk tovább, illetve pályáztunk is. Ha minden jól megy, az idei év folyamán a Széles utca alsó szakaszát is aszfaltozni fogjuk. Kérdezik, hogy miért csak az alsó szakaszt. Az alsó szakasz az, ahol már a kanalizáció elhaladt, tehát itt már átvágták, átfúrták, a vasútépítés is ezen az útszakaszon haladt a teherforgalom, úgyhogy nagyon rossz állapotban van, szinte teljesen össze van törve, úgyhogy örülünk, hogy ennek megerősítésére és részben mart aszfalttal való kiszélesítésére is sort tudunk majd keríteni, és készítenünk kell a terveket, hiszen ahogy halad el a kanalizáció, több lehetőségünk lesz majd az aszfaltozásra, illetve annak a pályázatára. Kishegyesen várható a közeljövőben a kanalizáció kiépítése, meglátjuk, hogy ez milyen ütemben halad, de hát ahol csak tudunk, igyekszünk, hogy legyen folytonosság és folyamatosan aszfaltozzunk.
1: Az említett fejlesztések mellett kulturális és közösségi események is zajlanak folyamatosan a községben, melyeket érdemes kiemelni, amelyek legjobban össze tudják hozni a közösséget.
2: Hát a mai napon épp a 28. alkalommal megrendezésre kerülő Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó találkozóról érkeztünk Kishegyesről. Jó látni, hogy közel 300 óvodás Vajdaság 9 településéről megtöltötte Kishegyes szívét, a központi teret, de emellett színházi előadások voltak a hétvégén, illetve színházi előadások előtt állunk, hiszen az Újvidéki Társulat is Kishegyesre érkezik, aki a Magyarországi Szerb Társulással közösen fog majd 29-én bemutatni egy produkciót, tehát a könyvtárnak is folyamatosak a rendezvényei, de hát most itt csak Kishegyes soroltam fel, de 2 héttel ezelőtt Bácsfeketegyen volt az amatőr színjátszók találkozója, ugye azt gondolom, hogy ezek a közösségi terek, amelyekkel annyit foglalkozunk, bővítjük, fejlesztjük, illetve közelmúltban átadtuk. Ezeket, ha tartalommal töltsük meg, akkor ez a legfontosabb, és az élet, illetve a mozgalmasság az, ami számottevő.

0: reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Reklámot hallottak. Ablakot nyitunk a világra.
5: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Ébredjen velünk
6: a 107,1 MHz-en.
4: Napindító.
7: Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a biodiverzitás védelmének világnapja. Ha a biológiai sokféleség csökken, akkor komoly veszélyeknek vagyunk kitéve. Hogy mennyire komoly a helyzet, erről kérdezem vendégünket, Hulló István biológust. Jó reggelt, jó napot kívánok! Köszöntöm a napindítóban.
8: Jó reggelt kívánok!
7: Miért fontos tehát a biodiverzitás?
8: Hát a jelenleg ismert és egyetlen hely, ahol földi típusú élet van, gyakorlatilag így kezdeném, az a sokféleségen alapszik. Tehát a lényeg ezeknek az élő rendszereknek az, hogy minél több faj, több társulás, akár genetikailag is a sokféleség legyen jelen, annál stabilabbak ezek a rendszerek, és hogyha ez megbomlik valamilyen szinten, néhány faj kiesik, vagy eltűnik a rendszer, eltűnnek az élőhelyek, stb., akkor ezek gyakorlatilag megbillen az egyensúly, és előbb-utóbb hát katasztrofális következményekkel jár.
7: Ez ilyen láncreakciószerűség?
8: Hát amikor egy-egy új faj jelenik meg, vagy eltűnik, akár csak egyről beszélek, nem egy teljes élőhelyről, mondjuk rá egy rétnek a felszántásáról, hanem csak néhány faj, az már indíthat egy ilyen folyamatot, általában indít is, mivel a természetben ugye nincsenek véletlenek, és egy-egy fajnak a szerepe ezekben a bonyolult kapcsolatokban nagyon fontos, tehát nem véletlenül van ott, és hogyha hiányzik, akkor helyét vagy pótolja valami más, vagy pedig gyakorlatilag ott sérülékenyé válik pont az a pont, ahol az a hely, ahol az a bizonyos faj jelen volt.
7: Milyen következményei lehetnek annak, hogyha a biodiverzitás csökken? Ugye azt lehet olvasni több helyen is, hogy a Földön nagyjából 8 millió faj lehet, és ezekből akár 1 milliót is fenyegethet a kihalás veszélye, elsősorban az ember, illetve az emberi tevékenység miatt. Mi az, amire nekünk oda kellene figyelni, hogy megállítsuk a növény, illetve az állatfajok kihalását?
8: Hát itt, ahol mi élünk, hát itt mondjuk kifejezetten rosszak az állapotok, és kifejezetten alacsony a biodiverzitás kifejezetten nagy volt, ugye, hát immár mondhatom 6-7 ezer éve a tájrombolás. Nem így hívjuk ezt mindig, vagy táj átalakítás. Arra gondolok, amikor ugye a mezőgazdasági területeket kialakították őseink, ugye az első földművelő közösségek, és akkor megszűntek ezek a nagyon termékeny rétek. Na most azóta, hát ezekből az eredeti közösségből nyomokban maradt, ha maradt, nagyon kevés, azok is mind már csak természet közeli állapotban vannak, tehát szinte mondhatom itt a környéken, gondolok Vajdaságra, főleg a bácskai részekre, itt már eredeti közösségek gyakorlatilag nem léteznek. És akkor innen indulnak ezek a, hogy válaszoljak, a problémák. Tehát, hogyha egy-egy akár egy gabonaföldön, hát néhány faj található, csak a gabona mellett néhány gyom, az oda kötődő rovarok, az oda kötődő rágcsálók, azokat mi már kártevőknek nevezzük, de hát egy az egybe itt már a válasz, tehát óriási probléma, hogyha azok a gazdag réteg helyén csak egy úgynevezett monokultúra van, hát akkor itt nekünk mindent, hát pénzzel kell megoldani, mérgekkel, csapdákkal, rovarírtó, gombaírtó, és mindenne, hogy valahogy föl tudjuk tartani a rendszert. Mindezt a természet annak idején, ugye önműködően egy stabil állapot volt.
7: Most itt jelenleg ugye a két nagy folyó köztes területén vagyunk, a Duna, illetve a Tisza. Mindkét folyó kanyargott, és voltak hatalmas nagy árterületek. Mikor voltak az áradások, akkor egy-egy folyó kiöntött, hónapokig voltak víz alatt. Ezekben az ártereken szaporodtak a halak, különböző vízi növény állatfajok, majd pedig, hogyha az ár elment, akkor ezek mocsaras területeken az élővilág is sokféle volt, mindenféle fajta madár és élőlény megtalálható voltak ezen a területeken. Most ez mind eltűnt. Most ugye a folyókat beszabályozták, mocsaras területeket lecsapolták, és maradt a végelláthatatlan szántóföldek sokasága, és ahogy maga is mondta, monokultúrákban termesztenek növényeket az emberek, akkor valóban szinte, mintha nem is lenne hely az élővilágnak a sokféleségre.
8: Ez valóban így van, na most ezt annak idején természetvédelmi területek, tehát övezetek, vagy pedig különböző szintű védett részek kialakításával gondoltuk, vagy gondolták helyrehozni, és ez nem elég kiderült, hiszen biztosítani kell ezeknek a hát megmaradt állományoknak a bővítését, szaporodását, biztosítani kell olyan újabb területeket, valójában régieket, tehát újra elárasztani, újra kialakítani egy-egy gyepesítéssel, stb. Na most, hogy valahogy sokkal könnyebb gazdálkodni, sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb, hogyha például a mezőgazdasági területek környékén is megmaradtak volna, vagy maradnak, vagy fogunk kialakítani természetes élőhelyeket. Ez bizonyított, akár a beporzókat vegyük csak, nem a többi fajt. Úgyhogy ilyen irányba halad a világ jelenleg, tehát itt, ami történt a folyószabályozások idején, hát azt egy ilyen ökokatasztrófának nevezhetjük így utólag, mondjuk ki. Nekünk a tragédiánk itt fönt a homokháton gyakorlatilag ez a 20-25 méteres szintkülönbség, tehát a talajvizek teljes mértékben csökkentek, és ez mind-mind különböző élőhelyek pusztulását, amíg fönt maradt élőhelyek pusztulását okozza jelen pillanatban. Úgyhogy itt annyira számon és annyira követhető számszerűen, hogy micsoda élőhely, élővilág, micsoda fajveszteség történik jelenleg az utóbbi évtizedekben, hogy hát szinte most negatív értelemben ez iskola példa, hogy hogyan nem szabad, és akkor itt most már kizárólag a fajok számát, amik eltűntek, hát mondjuk én nekem, ahol élek jelenleg, hát ugye már itt 10 éve nem hallok pacsirta szót, nincsenek jelen azok a megszokott fajok, amik korábban még úgy, ahogy fönt tudtak maradni ezek a mezőgazdasági területeken. Tehát egy csomó olyan faj elsősorban a vizes élőhelyekhez kötődő, amit említetted, ezek az élőhelyek megszűntek. Itt a fajok tovább már nem tudtak fönt, mert mezőgazdasági területeken. Tehát egy csomó olyan faj elsősorban a vizes élőhelyekhez kötődő, amit említetted, ezek az élőhelyek megszűntek. Itt a fajok tovább már nem tudtak fönt meredni, és ezek mind-mind eltűntek, gondolok, főleg itt a

0: és lesznek is talán a legnagyobb áldozatai ennek, és mindaz, hogy az élőhelyek eltűntek, illetve az élőhelyeket, hát hogy úgymond átalakítottuk, jön a klímaváltozás. Ez mondjuk jelenleg ugye a legnagyobb probléma, amit nem lehet megkerülni, és foglalkozni kell. Itt ez mindent felülír.
1: És ha már vizes élőhelyek és klímaváltozás, ráadásul minden évben aszályt követ. Mi a helyzet tavainkkal és ezek élővilágával? Ugye évről évre azt is lehet hallani, hogy jelentősen csökken a vízszint, és most már nem ritka, hogy egész tavak száradnak ki. Itt a környékünkben is voltak ilyenek.
0: Hát épp tegnap voltak vendégeim, és Palics tudósító, és akkor nagyon nagy megelégedéssel és Szegedről, Budapestről érkeztek, hogy milyen jó állapotban vannak, és ilyen kiszáradt Alföldön olyan öröm látni egy ilyen nagy tavat, hogy is van ez. És akkor elmondtam neki, hogy mi a titok, tehát gyakorlatilag a tisztított szennyvíz, akármennyire mondjuk, hogy hát terheli a vizeinket, akármennyire, és folyamatosan megállapítjuk, hogy a foszfor és a különböző ásványi anyagok ugye nagy biológiai produkciót, tehát iszaptermelés idéznek elő, de függetlenül attól kiderült, hogy lám-lám, ez a két élőhely maradt fönt, pont ennek köszönve, hogy van egy vízpótlás, amit a többi élőhely nem tud produkálni jelenleg. Tehát a patakok kiszáradtak, a talajvíz csökkent, tehát egyszerűen nincs esélyük, hogy egy kisebb szikes, kisebb akár bányató, ami sok volt korábban, még gyakorlatilag ezek a duzzasztott akkumulációs tavak, ilyen például a Bácsér sorozatban, ahogy korábban, azok is kiszáradnak, és lám itt ez a két nagy tavunk, ez még gyakorlatilag vízzel teli. Olyan víz, amilyen, ez lehetne manipulálni, egy csomó technikai megoldás létezik, tehát szintén itt van az, hogy cselekedni kell. Az is az idei év mottója különben, hogy a helyi cselekvés a globális hatásokért, vagy hatásért, tehát hogyha mi itt helyileg meg tudjuk oldani bizonyos fajoknak például a fönnmaradását, elősegítem, és ez egy hálózatba kötődik, kapcsolódik, akkor előbb-utóbb érződik ennek a hatása, és kifejezetten erre külön munkacsoportok alakultak már világszerte, és nálunk is mi ezt tudjuk késteltetni, de nincs egy értelme, tehát azonnal itt kell cselekedni, és egy ilyen nap, mint a mai, ez, hogy az élővilág sokfélesége a mi jólétünket gyakorlatilag tudja segíteni, biztosítani, az már ugye nagyon fontos. De hozzá kell tennem, hogy maga a kommunikáció is itt egy külön tudomány, tehát hogy hogyan az emberek megijednek, tehát egy klímaszorongás azért létezik, mind inkább. Tehát akkor van kilátás, ezt hogy kommunikálom le, kik a beszélgető társak. Csak az állam szerepére várunk, hogy oldja meg helyettem, vagy a civilek is ide egy asztalnál leülünk, és megbeszéljük, hogy mi lesz, hogy lesz. A helyiek, az emberek, tehát át kell beszélni a kinki a maga szintjén, gyerekek, szakemberek, úgyhogy én ezt így látom, hogy talán itt átbillent már tovább, nincsenek ilyen klímaváltozás ellenzők, meg hogy mennyire jó, hogyha nincsen gyom a kukoricafődben, az már a kukorica is túlhaladott lassan, de az, hogy gyomok nélküli, vagy pedig legalább mezsgéken hagyjunk olyan helyeket, ahol meg tud a helyi élővilág létezni, fönn tud maradni. Na, ezek azok a kérdések, amik ugye gyorsan válasz, meg főleg cselekvést és forrásokat igényelnek. Ez így egészen egyszerűen, tömören így hangzik.
1: Ugye sokat beszélgettünk az élőhelyekről, de mi a helyzet a magáról, a növényekről, illetve az állatokról? Mely fajok, mely állatok, növények tűntek el a környékünkről?
0: Hát igen, mert a biológiai sokféleség valójában egy ilyen a faji szinten, tehát az a sok-sok élőlény. Hát igen, említette 8 millió, de gyakorlatilag mi még 2 milliót sem írtunk le, tehát a tudomány, hogy így mondjam, de hát ezek általában már azok a parányok, azok a szinte mikroorganizmusok, amelyek főleg az óceánokban élnek, úgyhogy itt a szárazföldi fajoknak a java azért már kb. Feltérképezték. Azután vannak a társulások, és nagyon fontos, hogy nekünk azokkal a fajokkal kell foglalkozni, amelyek jellemzően itt alakultak ki, vagy jellemzően itt élnek, és ezeket őshonos fajoknak hívják, ezekre kell nekünk odafigyelni. A Dél-Amerika őserdőben ugye más a helyzet,

0: a tundrákon más, de itt a Kárpát-medencében, ebben a Pannon régióban nekünk. Hát sajnos hosszú a lista, amik eltűntek. Eltűntek olyan fajok, amelyek például növények, amelyek ehhez nagy eredeti társuláshoz, a lösz puszta rét, úgy hívják, ezekhez a nagy, hatalmas nagy területekhez kötődtek. A kökörcsinfélék közül, orchideafélék, a tátorján, és sorolhatnak olyan fajokat, amik tényleg most már nincsenek még nyomom sem. Azután nagyon fontos például az élőkhelyek szűkebb, a speciális igényű fajok, mint a szikes kis tocsogók fajai réteghez kötődő, vagy pedig egy-egy erdő lakófaj, ugye az erdők hiányában. Az erdők sem már ugye gazdag élőhelyek, hanem szintén csak ilyen hibrid nyárfásokat ültetnek, például Tiszavölgyben, ott nagyon szomorú a látvány. Oda kötődő például a barnakánya említhetném, vagy pedig a különböző énekes madarak, amik ugye ezekbe az odukba költöttek. Híres madara volt például ennek a két szikes tónak, a ludasnak, palicsnak és a sóskopónak a kékcsőrű réce, ez egy fehérfejű kacsafaj, ez is kipusztult a környékről, és de mondom, mostanában tűnnek el az énekesek is a mezőgazdasághoz kötődő fajok, például a parlagi pityer, vagy a... Tehát ezeknek a fajoknak durván 40%-a már. Ez több millió madár tűnt el az utóbbi 15 évben. Tehát ez olyan nagyságrendek, amelyek most már nagyon hiányoznak. Nem, hogy annak idén megjósolták, hogy ha jön a néma tavasz, a Rahel biológus asszony, Carson, gyakorlatilag akkor nagy bajba kerülünk. Lám, nincs pacsirtaszó, a tavasz néma. Hát bajba is vagyunk. Tehát gyakorlatilag ez képletesen mondom, de így történik, és akárhogy a helyi tapasztalat, a helyi tudás most nagyon szükséges, hogy mit is lehetne csinálni, segíteni, hogy tudjuk ezeket megváltoztatni, a régi fajokat, aminek van igénye. Például a Szalakóta program nem olyan régen beindult, az nagyszerű is iskola példa is lehetne, csak odókat kellett telepíteni, kis rét, és az alakulták visszatért, egy kipusztult madár gyakorlatilag visszatért. Na így lehetne menni sorba. Nem csak a civilek és a fiatalok feladata ez, hanem itt van komoly állami szükség. Azok a programok, amik már nem csak olyan, hogy egy biológia órát helyettesítik a természetbe, sokkal komolyabb, mert például ahol a szalakúta él, gyakorlatilag az egy gazdag, egy olyan táj, ahol jó lenni. Tehát egyszerűen így tudom képletesen magyarázni.
1: Erre reflektálva idézném a 2026-os év jelmondatát, ami ugye úgy szól, hogy helyi cselekvés a globális hatásért. Ez ugye arra van kihegyezve, hogy mit tehet az egyén a saját élőhelyén. Mit tehetünk tehát mi a saját környezetünkben annak érdekében, hogy megőrizzük a biodiverzitást?
0: Hát, mivel ugye nagyobb településeken, városokban élnek az emberek manapság java, ugye itt akár Szabadkát nézzük, ugye itt korábban nagyon sok vizes élőhely volt, és ezek mind sorra eltűntek. Nem ártana meghagyni egy-egy rétet, nem ártana meghagyni egy-egy olyan fasort, ahol gyakorlatilag csak azért létezne, hogy akár a beporzók, akár az énekes madarak egy kis változatosságot hozna. Úgyhogy itt, de egy balkonnak a növénye is nagyon fontos táplálékot jelentek rengeteg rovar számára. A beporzókat illetően 160-70 faj élt eddig a mezőkön, vagy akár környéken, ebből 14-5 faj maradt. Tehát ennyire, és ez nagyon sok dollármilliót jelent a veszteségük, a hiányuk. Na most róluk foglalkozni, és de megemlítenék egy másik ugyanilyen sokféle tarka élő világot, ami a háziállatokat illeti, és nem törődtünk az őshonos fajokkal. Ezeknek a génkészletét kéne továbbra is fenntartani, mert gyakorlatilag eltűntek, és nagyon sok potenciális lehetőség, ők alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz, velük is kéne törődni. Tehát akarom mondani, a háziállatok hiánya is, például a háziállatok hiánya miatt eltűntek a fecskék is.
1: Épp akartam erre reflektálni, ahogy nincsenek tehenek, olyan gyakran hiányoznak istálok. Az istálok, és nincsen fecske.
0: Abszolút. A fecskének például, én csak a saját példámból kiindulva, elég egy kis sár teknőt kialakítani egy kis szalmával, egy beálló zsineget, és ő már talál magának ott a balkon, vagy valahol egy kis sötét kamrába helyet, ahova bepakol. Csak ez a két dolog, én nekem sikerült már évek óta, ilyenkor tudom, hogy csinálom a sárfürdők, abból a galacsinakból építik a fészket, de ugyanúgy meg lehet a többi fajjal is, és ezek a cselekvések, amik helyi szinten is örömöt okoz, a gyerekekről ne is beszéljük, imádják, amikor ezeket látják, mert ugye más egy tablet élmény, és ott megnézem a gorongoros kráternek a hatalmas állatcsordáit, vagy én látom a fecskét, hogy építi a fészkét, vagy meglátom az ősi racka birkát, vagy pedig a kotlóst a kis csibékkel. Tehát ez tapasztalatban mondom, óriási élmény, és erre kell ugye a helyi cselekvése, hogy tudatosan ilyen helyeket alakítok ki, akár az udvarba, akár az utcán, akár a településen, és annak az a neve, semmi más célból, nekem indirekt lett haszon, de nem gazdasági célból, nem szabad mindent. Most már kész. Ami gazdaság, amit főszántottunk, föl is szántottunk, itt most már más irányba indulnak a cselekvési szükség, hozta úgy, hogy én gondolom, hogy azért még talán nem késő, úgyhogy sok-sok ilyen műsor, beszélgetés a médiának is óriási szerepe van, mert hangsúlyozom a kommunikáció ezen a téren, hogy ne legyen unalmas, túl száraz, túl tudálékos, hogy akkor elcsapják a rádiót most olyan értelemben, hanem egyszerűen a gyerekekkel, a fiatalokkal, a felnőttekkel együtt bevonva valamit tesznek. Lehet, hogy az tulajdonképpen csak néhány promil, de gyakorlatilag sokan, összesen, az már egész más.
1: Köszönjük szépen, főleg ezeket a tanácsokat itt a beszélgetés végén. Hulló Istvánnak köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk, és hogy válaszolt kérdéseink.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
4: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök tegnap este a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és ez az valósítja meg a saját tervét és programját. Hozzátette még, a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Reje Ognjanović. Az alap vezetője elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A Sédi községhez tartozó Szot faluba került a főnyeremény a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon. A Kite Kft. Juvoltából felajánlott John Deere típusú traktort Zselimir Zsivkovic nyerte meg. A nyertes szelvényt az egyik látogató, A 4,5 éves Dinkó húzta ki. A kiállítás egyik védjegye a hagyományos nyereményjáték, amelyen azok vehetnek részt, akik belépőjegyet váltottak, és ezen megadták a kért adatokat, majd a jegyet bedobták a bejáratnál lévő dobozba. A rendezvényen egyébként több mint 1200 kiállító vett részt a világ 40 országából. A május 16-án kezdődött kiállítás partnerországa idén Csehország volt, ahonnan 12 cég érkezett és mutatta be termékeit. Bemutatták a Határtalan Édességek című könyvet Szabadkán a Blaha Lujza cukrászdában. A Bihari Zoltán és Vojtek Éva szerzőpáros a Kárpát-medence magyar cukrászainak történetét és hagyományait írja le Erdélytől a Felvidéken és Kárpátalján át a Délvidékig. A könyvben régi mestereket mutatnak be, akik valamikor a történelmi Magyarországon kezdték meg pályájukat, de a sorsuk a határon túlra sodorta őket anélkül, hogy kimozdultak volna városukból. A kötet a szakma szeretetéről, tisztességéről és a mesterek életútjairól szól, olvasmányos formában bemutatva a cukrász hagyományok továbbélését a térségben. Elhunyt Gál József, a szabadkai Buckagányú művésztelep egyik alapítója. A művésztelepet 1991-ben hozta létre, Torok Sándor festőművésszel közösen saját hétvégi házát ajánlva fel az alkotók számára. A Buckagányú az évek során a vajdasági és közép-európai művészeti élet fontos találkozóhelyévé vált. Festők, írók, zenészek, fotósok és filmesek fordultak meg itt, összesen 11 országból több száz alkotó. Az itt készült munkák közül több ma is megtalálható közintézményekben, valamint a Szabadkai Kortárs Galéria gyűjteményében. A beszámolók szerint Gál József nem csak szervezőként, hanem vendéglátóként és közösségteremtőként is kult szerepet játszott a művésztelep fennmaradásában. Gál Józsefet ma 16 órakor helyezik örök nyugalomra a Bajmoki temetőben. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van. Változó felhőzet mellett napsütésben is lehet ma részünk Észak-Vajdaságban. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Szerbia többi részén azonban változékony lesz az időjárás, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
8: Egy óra múlva is
2: csak a legfrissebbek.
8: Friss hírek minden órában.
9: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
12: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
13: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Agyánszky Máté történésszel beszélgetünk a témáról. Jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
5: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Tehát akkor fogjunk is hozzá a témához. Ez a módosítás, amelyet a Tisza párt kezdeményez, arra irányul, hogy Magyarországon ne lehessen valaki miniszterelnök 8 évnél több ideig. Lehet-e tudni, hogy miért van erre szükség? Próbáljuk elemezni a helyzetet.
5: Hát most az a kérdés, hogy mennyire menjünk vissza a történelembe, hogy miért van erre szükség. Ugye amióta az ember igyekszik leválni a monarchisztikus rendszerekről, tehát az ókorig vissza lehet menni, azóta ugye foglalkoztatja az a gondolat, hogy hogyan korlátozza az egyének hatalmát. Apróságnak tűnhet, de például Rómában is, hogy az ókori Rómában a konzulokat egy évre választották meg, hogy olyan széleskörű hatalommal rendelkezett egy konzul, hogy ők maguk is féltek attól, hogy nehogy ebből hosszú, éveken átmenő praxis legyen. És amikor ugye kezdenek kialakulni, amit mi úgy hívunk, hogy modern demokráciák, akkor ugye ez újra felvetődik témának, tehát ugye ez nem titok, hogy ez a 8 éves gyakorlat, vagy két mandátumos gyakorlat, ennek ugye Amerikában vannak, az Egyesült Államokban vannak ugye a gyökerei, ha gondolod, erről is bírunk néhány szót ejteni.
4: Persze.
5: De ugye alapvető különbség, hogy az Amerikai Egyesült Államokban elnöki rendszer van, ott nagyon jellemző az elnöki rendszernél ez a két mandátumos, sőt van, ahol egy mandátumos, azt hiszem Mexikóban ott csak egyszer lehet valaki Mexikó elnöke. Sokkal ritkább maga, hogy a miniszterelnöknek az időtartamát korlátozzák két mandátumban vagy 8 évben. Ugye, amikor létrejön az Egyesült Államok is elfogadják az alkotmányát, ami a mai napig ugye ugyanaz az alkotmány van érvényben, akkor George Washingtont kétszer egymás után megválasztották. És harmadszor is megválasztották volna, szinte biztos, hiszen óriási népszerűségnek örvendett, de neki ugye az volt a fölfogása, hogyha őt még egyszer megválasztanák, akkor ugye az azt a visszatetsző gondolatot szülhetné a kortársakban, hogy hasonló hatalma van, mint volt a brit királyoknak ugye az Egyesült Államokban, úgyhogy ő önként úgy döntött, hogy nem indul harmadszor. És akkor ez az Egyesült Államokban egy gyakorlattá vált, nem volt ez kötelező érvényű, és ez egészen a 20. századig így meg is történt, sőt, akik akartak indulni, azokat a saját pártjuk úgymond megpucsolta, például Theodore Rooseveltet, hogy ne tudja megtenni. Aztán jöttek ugye a 30-as, 40-es évek nehézségei, amikor Rooseveltet négyszer választották meg elnöknek, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már az amerikai törvényhozás is foglalkozott a kérdéssel, és 1951-ben alkotmányba rögzítették azt, hogy csak kétszer. Ugye például lehetett korábban egy fél évvel ezelőtt, ugye Trumppal kapcsolatban olvasni neked, hogy ő szívesen vállalna egy harmadik ciklust, de hát erre gyakorlati esélye nincsen, tehát alkotmánymódosítás nélkül semmiképpen.
4: Tehát akkor ezt a gyakorlatot a történelem folyamán több demokráciába is átültették, mind annak érdekében, hogy a valaki személyes hatalmát vagy teljhatalmát korlátozni lehessen, és akkor így szabták meg két mandátumban vagy 8 évben, és akkor most, hogyha visszatérünk Magyarország helyzetére, akkor és a bejelentett információk alapján azt tudhatjuk, hogy ugye, hogy honnantól és milyen dátumtól nézik majd ezt a 8 évet, mert ugye a Tisza párt már ezt is bejelentette, hogy 1990.
5: Ugye ez tehát az Antal Imre miniszterelnökségétől regnáló vagy hatalmon lévő miniszterelnököket jelent,

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 8 óra 25 perckor árfolyam információk. A Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyama szerint 1 euró középértéke a 117 dinár 41 para. Az amerikai dollár középértéke 101 dinár 7 para, a svájci frank ma 128 dinár 53 parát ér. Az angol font mai árfolyama 135 dinár 72 para. A forint mai árfolyama pedig 100 forint, az 32 dinár 70 parát ér. Tisztelt hallgatóink, a Szerb Nemzeti Bank mai hivatalos deviza árfolyamát hallották.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: Informálódjanak velünk!
1: Ablakot nyitunk a világra!
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: 8 óra 37 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, megérkezett a stúdióba a mai Magyar Szó kezdődhet a lapszemle. Címoldalon kiemelik szebb és jobb körülmények. Ezt ugye annak kapcsán írják, hogy tartományi támogatásból újult meg a horgosi iskola. Ennek tekintetében elmondjuk azt is, hogy a közelmúltban elkészült beruházásokat tekintette meg csütörtökön a horgosi Kárász Karolina általános iskolában Útott Róbert tartományi kormány alelnök, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkár. A felújítás, amely az iskola öltözőinek és zuhanyzóinak felújítását jelentette, 3,7 millió dinár értékben valósult meg, és teljes egészében a titkárság pályázati forrásaiból finanszírozták. Ezt emelték ki tehát a mai lap címoldalára. Viszont ezen a címoldalon más érdekesség is található, ezekből is szemezgessünk. Irán után Kuba következhet, ezt a címet adták annak az írásnak, amely arról szól, hogy csapásmérő amerikai flotta egység lépett be a Karib-tengerre, ami arra utal, hogy Washington fokozza a nyomásgyakorlást Kubára. Donald Trump, amerikai elnök már többször fenyegetőzött, hogy Irán után Kuba következik. Ennek részleteit a második oldalon írja meg az újság, és akkor nézzük, mire térjünk még ki. Többek között kiemelik azt, hogy sídre került a mezőgazdasági vásár főnyereménye, szőlő nélkül nincs bor, készül az új szülészeti törvény, annak kapcsán fogalmaznak meg egy cikket az ötödik oldalon. Évfordulójuk jegyében címmel arról írnak, hogy Bácskosutfalva ünnepel, és feldolgozásban a jövő, kivitelre buzdítják a kistermelőket. Belelapozunk az újságba, ahol többek között olvashatunk az ukrajnai háborúról is, külföld oldalon, illetve a kitekintőben többek között arról írnak, hogy új fejezet a magyar-osztrák kapcsolatokban. Ugye Magyar Péter kezdeményezte, hogy a jövőben tartsanak együttes kormányüléseket. És arról is írnak még a mai újságban, hogy folytatódnak a tárgyalások az uniós pénzekről, a források érkezésének ütemtervéről Horváth Sebestyén gazdasági elemző nyilatkozott a Magyar Szónak, amely egyébként ma pénteken egy mellékletet is tartalmaz, mégpedig a Gyógykalauz című mellékletet, amelyben a wellnessről is írnak, amely a test és lélek egészsége. Ajánlom figyelmükbe ezt a mellékletet is, illetve az egész Magyar Szót. Érdemes megvásárolni és elolvasni. Továbbá érdemes elgondolkodni az előfizetés lehetőségén is, hiszen hogyha előfizetnek, házhoz hozzák az újságot.

A szabadkai Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, május 22-én. 89 esztendős korában meghalt Szalai Rozália, Palics, Vadász utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a palicsi temetőben. 76 éves korában elhunyt Josip Kopilovics, Palics, 50. új utcai lakos. Hamvainak lehelyezése ma 14 órakor lesz a palicsi temetőben. 79 esztendős korában meghalt Gál József, Szabadka, 9. új utcai lakos. Temetése ma 16 órakor lesz Bajmokon, a Paprenyacsa temetőben. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, melynek címe Szabadka, Karagyorgyi út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért, vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS
3: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: A mikrofonnál Kartali Róbert, híreinket hallják. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök tegnap este a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerni meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egysége Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, kirendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette még, a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Az Európai Uniónak előbb a nyugat-balkáni tagjelölt országokat kellene felvennie és csak utána foglalkoznia Ukrajna csatlakozásával. Erről beszélt Magyar Péter Bécsben. A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna uniós tagsága legkorábban 10 év múlva lehet reális. Kiemelte, minden országnak ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, Magyarország pedig népszavazást tartana a kérdésről, tette hozzá. A miniszterelnök az uniós pénzekről is beszélt Bécsben, szerinte mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország hozzájusson a több mint 10 milliárd eurós forrásokhoz. A migráció ügyében kijelentette, Magyarország továbbra sem támogatja a kötelező menekült elosztást, inkább a külső határok védelmét erősíteni. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota a honlapján ma reggel. A köztársasági elnöki hivatal közölte, hogy a K. Endrét érintő döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A Sándor Palota 11 dokumentumot tett közzé a honlapján. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 2 tucat oldalnyi a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Elkészült a Szurcsin mező felett épülő 1100 méteres viadukt nagy része, az utolsó szakaszokat a következő két hónapban kapcsolják össze. A végéhez közelednek ezzel Belgrádban annak a vasútvonalnak a munkálatai, amely a városközpontot köti össze a repülőtérrel és az Expo 2027 helyszínével. A vonalon új, Kínából érkező szerelvények közlekednek majd akár 120 km-es óránkénti sebességgel. A projekt célja, hogy csökkentse a városi forgalmat és hosszú távon új infrastruktúrát, szállodákat és fejlesztéseket hagyjon Belgrádnak az Expo után is. Időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg már 20 fokot mérnek. Változó felhőzet mellett napsütésben is részünk lesz a mai nap folyamán, nem csak Szabadkán, hanem Észak-Vajdaságban is. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Szerbia többi részén azonban változékony lesz az időjárás, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
6: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
11: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
12: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
13: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggelt!
3: A jövő hétvégén tartják a Palicsi Vermes Lajos napokat. A háromnapos rendezvénysorozat keretében Vermes Lajosra, az ő életművére emlékeznek, és a sport kerül a fókuszba. Az elsődleges cél megidézni Vermes Lajos a Palicsi olimpiák alapítójának szellemiségét, és visszaemelni azt a köztudatba. A szervezőket hívtuk meg a stúdióba, itt van velünk Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke, és Kudlik Zoltán, a Velator szervezője, tartományi művelődési segédtitkár. Jó reggelt, jó napot!
4: Üdvözöllek
3: benneteket itt a stúdióban. Kezdjük talán azzal, hogy felidézzük, ki is volt Vermes Lajos. Mondjuk el, miért is olyan meghatározó ő, az ő személyisége és munkássága, főleg itt nekünk itt Szabadkán és Palics, meg hát a környéken, mert hát nagyon sok mindent letett az asztalra.
5: Hát a Vermes család az Szabadka története szempontjából egy meghatározó család, aki támogatta a sport életét, és főleg Vermes Lajos, aki az 1800-as évek végén fellendítette Szabadkán a sport életét, és nem csak Szabadkán, hanem Palicson, mivel Palicson voltak nekik föld területeik a tópartján, amit a köz érdekében felajánlott és kialakított az első velocipédes pályát, ami a, hát a kerékpározás őse volt a velocipéd, de az a nagykerekű kerékpár. És hát ezzel elindított egy olyan folyamatot, ami hát itt Szabadkán a sport életét elindította és megerősítette, és megelőzte a korát is, mivel hát a modernkori olimpiának az előzményeként, úttörőjeként megszervezte a palicsi játékokat, ahol több sportágban versenytek az ideérkező sportolók. Úgyhogy ilyen szempontból hát a sporttörténetbe is beírta magát Vermes Lajos és Palics.
3: A városvezetés sem feledkezett meg személyéről, kapott egy szobrot a Bagolyvár mellett, pár évvel ezelőtt ugye különböző Vermes Lajos táblákat helyeztek ki a sétányon, illetve hát a Vermes Lajos napokat is három évvel ezelőtt indították, de Vermes Lajosnak köszönhetően ugye több ikonikus épület is épült Palicson, amelyekre ma is büszkék vagyunk, például ilyen a Bagolyvár. Az ő idejében fejlődött a közlekedés, a villamos is ugye Szabadka és Palics összeköttetésében, és ez azt is jelenti, hogy nem kizárólag a sportról lesz szó a rendezvényen, hanem a kultúráról, illetve a 19. század végi polgári hangulat felidézéséről is. Meséljetek erről.
4: Tehát a háromnapos rendezvény azért lett háromnapos, ugye két évvel ezelőtt kétnapos volt, ugyanis annyi témát boncolgatunk, hogy két napban nem férünk bele. Tehát ugye a háromnapos rendezvény az úgy néz ki most idén, hogy május 29-én az első napon ott az általános iskolásokat várjuk, hogy őket közelebb hozzuk a sporthoz, és ezáltal közelebb hozzuk önmaga az Vermes Lajos szellemiségéhez. Itt hát négy általános iskolát várunk idén, tavaly három volt, most csatlakozott még a Horgosi iskola, valamint a Majsai úti általános iskola, a Palicsi általános iskola, Hajdújárás Királyhalom általános iskolás, sok jönnek a nagy teraszhoz, Palicson, ahol régen az olimpiákat, a Palicsi olimpia helyszíne. Különböző versenyszámokban fognak részt venni, felsős diákok, súlylökés, futás, zsákbaugrálás, miközben ezek a mérkőzések mennek, versenyek, látvány klubok pedig bemutatókat fognak tartani, sportklubok, mint például a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia, kint lesz nálunk a Szabadkai Vívók, a Palicsi Evezősök, egy külön kis versenyt is szerveznek oda, úgyhogy a gyerekek is tudják ezeket a sportokat próbálni, és később pedig ugye a klubokat fel tudják keresni, hogyha érdekli őket ezek a sportok. A gyerekek díjakat, diplomákat fognak kapni, és a legtöbb pontot elérő iskola pedig a Vermes Lajos vándorselleget viheti haza, amit tavaly a Hajdújárási iskola nyert meg. Közben, és a legvégén pedig velocipéd bemutató is lesz, magyarországi vendégek korhű velocipédekkel fognak kerékpározni, meg lehet őket tekinteni, ki is lehet akár próbálni, és nem könnyű, de ki lehet próbálni. Úgyhogy ezzel fogjuk zárni a szombati napunkat.
5: És ezúton, ezúton szeretném megkívni mindenki polgárt, aki érdekelt, és hogy pénteken is látogasson ki, mert érdemes szerintem a fiatalokat megnézni, és megtekinteni ezeket a kerékpárcsodákat.
4: Így van, tehát ezen a rendezvényen itt 300-400 gyerek is kint lesz a helyszínen, tehát nem csak azok fognak kint lenni, akik versenyeznek, hanem ugye az iskolákból másra, illetve a palicsi iskolából is, még az alsósok is kijönnek, nekik is különböző programokat, kis foglalkoztatásokat fogunk helyszínen biztosítani. Itt van egy folyamatban lévő megállapodásunk a Kosztolányi Tehetséggondozó Gimnáziummal, hogy ők is csatlakoznának a megmozduláshoz, ugyanis egyre többen vagyunk, ezért egyre nagyobb a rendezvény, ezért szükség van, illetve szeretnénk bevonni azokat a diákokat, akik esetleg érdekeltek, hogy foglalkozzanak mind a fiatalsággal, és később pedig ugye, hogy a példát mutassunk nekik, illetve gyakorlatilag tudjanak ezen az eseményen nekünk segíteni.
3: Ugye említettük, hogy ez a harmadszor megrendezett Vermes Lajos napok 3 napig tart. Itt a 29-éhez kapcsolódó pénteki rendezvényeket már felsoroltuk részletesen. 30-án mi lesz a folytatásban szombaton? Azon a napon úgy emlékszem szakmai napok lesznek tartva, illetve előadások. Milyen előadásokra kerül majd sor, és hol lesznek ezek megtartva, illetve nyilvánosak lesznek az érdeklődők számára is?
4: Tehát szombaton a szakmai nap az 9:30 kezdődik. Koszorúzással kezdünk a Vermes szobornál, tehát ott van a megnyitó, ez teljesen nyílt. Tehát minden rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk. Tehát nem belépős, nem, tehát minden nyitott, mindenkit szeretettel várunk, tehát a koszorúzás után pedig ugye a velocipédeseket is bemutatót tartanak, illetve 2 kiállításunk van, ami az Eko központban, ami ott a Vermes szobor közelében található, ott 2 kiállításunk is lesz, a Szalai Attila karikaturista kiállítása, illetve újságcikkekből kiállítás, ami Vermes, minden, ami Vermessel kapcsolatos is megjelent a médiában. Később pedig előadás lesz a Bagolyvár múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ugyanis hamarosan elkezdődnek a felújítások a Bagolyvárral kapcsolatban, tehát hogy visszanyeri talán a régi fényét. Itt a Műemlékvédő Intézetből lesz vendégünk, az önkormányzatból Ercsi Hargita és a történész barát Gábor fog ezzel a témával foglalkozni, és elmondják mindent, ami ezzel a múltban és a jövőben esetleg milyen funkciót tölthet be ez a régi olimpiai faluként
5: Annyival egészíteném ki, hogy a tartományi támogatásnak köszönhetően fog már azt reméljük, hogy az idei évben elkezdődő munkálatok, hogy a Bagolyvár megújuljon. Úgyhogy ez a Vermes Lajos napoknak is az egyik célja, hogy akkor prezentálja ezeket a munkálatokat, és hogy a szombati napon a nagy közönség megismerje azt, hogy milyen módon szeretnék megvalósítani a Bagolyvár felújítását. Úgyhogy mindenféleképp érdemes végighallgatni a szakembereknek az érdekes mondani valóját ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy a Bagolyvár egy olyan égköve a palicsi tópartnak, amire méltán büszkék lehetünk. Hát is az első olimpiai falu volt a Villa Luisával együtt, úgyhogy magának a története is szerintem érdekes, mert sokan nem tudják azt, hogy milyen funkciót töltöttek be ezek több mint 100 évvel ezelőtt.
3: Ugye egyébként azt is tudni kell, hogy Vermes Lajos palicsi olimpiája külföldön is népszerűsítette a települést. Turisztikai szempontból is fontos volt az ő tevékenysége. Nem beszélve arról, hogy a különböző épületek felépítésével ugye egy épített örökséget hagyott ránk, amely még most is hozzájárul a palics, illetve a település idegenforgalmának növekedéséhez. És akkor itt beszéltünk az első-második napról, talán térjünk ki a 3. napra, vasárnapra is. Ez is egy programokban gazdag nap lesz.
5: A 3. nap az valamikor 2 évvel ezelőtt bennem született meg, és kerestem meg a szervezőket, akiknek szintén már volt ilyen irányú elképzeléseik, és akkor leültünk beszélgetni, hogy kellene egy olyan napot tartani, ami a széles közönséget is megszólítja, egy amatőr sportnapot, mivel hogy Szabadkán sok kerékpáros van, és már volt egy igény erre, hogy legyen egy kerékpáros túra, ami Szabadkáról indul. Ezért a Prokult Egyesülettel, illetve a Vermes Lajos Napok szervezőivel megálmodtuk közösen a Velatúr kerékpáros és gyalogtúrát, ami hát a harmadik napjának a programja, ahol több távban tudják kipróbálni magukat a jelentkezők. Magyar-Kanizsa és Szabadka között ez egy körülbelül 60 kilométeres táv, illetve egy Ludas körüli kisebb kerékpártúra van, illetve egy tókerülő gyalogtúra.
4: Így van, ami 13,5 kilométeres. Erről a túrára, a gyalogtúráról még ugye azt kell tudni, hogy nem csak ugye körbesétálják a tavat, hanem itt szakavatott vezetőink vannak, a Palics Ludas munkatársai, illetve mások is, akik a természetről információkat adnak, a tóról, a környezetről, kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről, illetve magáról, Vermes Lajosról, történelméről, mindent, ami ezzel kapcsolatos, tudnak információkat a túra közben, pihenő pontokon pedig a felajánlók által, támogatóink által például kézművessel tudnak kipróbálni, illetve bort is tudnak, kínálunk, gyerekeknek pedig limonádét kínálunk. Tehát mindenkit arra kérek, hogy Facebookon fent van az eseményünk, tehát ott megtalálják minden ezzel kapcsolatos információt, online regisztráció szükséges, mindenki regisztráljon be, de a helyszínen is lehet regisztrálni, senki nem marad le, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre a napra.
3: Tehát jól értem, hogy ez a kerékpártúra, illetve a gyalogtúra sem sportrendezvény, olyan tekintetben, hogy nem versenyeznek egymással a résztvevők.
4: Így van.
3: 60 kilométeres út, Palics, Magyar-Kanizsa, Palics, van egy kisebb kerékpártúra is a Vértó körül, jól mond, vagy a Ludas?
5: Ludas települése.
3: Az hány kilométer körülbelül?
5: Egy ilyen kört írunk le.
4: 15 km.
5: Palicsra megindulunk, és akkor Ludason át visszatérünk Palicsra.
3: Illetve a gyalogtúrán sem ugye a verseny lesz a cél, hanem egy szép, lassan, komótosan körbejárni
4: így
3: a tavat,
4: van,
3: és akkor
4: van.
3: Ismereteket
5: tehát
3: szerezni.
5: A sport népszerűsítése mindenféleképpen. Szerintem az aktív sport a mindennapokban azok, akik...
3: A cél, hanem egy szép, lassan, komótosan körbejárni a tavat, és akkor
5: hát a sport népszerűsítése mindenféleképpen. Szerintem az aktív sport a mindennapokban azok, akik nem profi sportolók, hanem

0: különböző riportokat készítenek a résztvevőkkel, ők vendégeket is hívnak, Kengu bemutató is lesz, és más sportágokból is különböző...
1: Illetve minden jelenkező tombolán fog részt venni, ahol egy kerékpárt fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem érdemes ezért is jelentkezni.
2: Tehát a résztvevők között fogjátok ki sorsolni a tombolát.
1: Így van, a gyalogosok és a kerékpárosok.
0: Így van, között. Mindenki online regisztrál, az kap ugye egy számot, ami alapján ugye részt vesz automatikusan a tombolán, tehát ezért kérnék, hogy mindenki regisztráljon, ugye aki nincs beregisztrálni, nincs számja, az nem tudjuk kisorsolni.
1: És vasárnap pedig, aki kilátogat, azután a Folk Music Festen is tud együtt maradni velünk, mert egymásba épül a két rendezvény, szóval ez egy egész napos rendezvény tud lenni annak, aki vasárnap csak kilátogat, és mondjuk a kerékpáros és a gyalogos programon részt vesz, utána pedig a Folk Music Festen le tudja engedni a gőzt, ami a kerékpározás, a gyalogozás során keletkezett.
2: Szinte fogalmazhatunk úgy, hogy május 1-én megnyitották az idényt, és aztán ez azóta az első olyan rendezvény, amelyen nagy létszámú rendezvényre, illetve érdeklődőre tehet szert. Pénteken, szombaton, vasárnap érdekes programok, majd végül ugye a Folk Music Fest egy jó kis levezetést tesz a végére. Mindenkinek ajánljuk figyelmében, és minden részlet akkor a Facebookon megtalálható. Így én van. A kedves úriembereknek, Müller Zoltánnak, illetve Kudlik Zoltánnak köszönöm, hogy elfáradtatok ide a stúdióba, és hogy elmondtátok ezeket a részleteket. És sok sikert a rendezvény lebonyolításához. Az időjárási előrejelzést néztétek? Kedvez majd az időjárás?
1: Igen. Meleg idő lesz, szép
0: jó
1: idő lesz.
2: Bízunk akkor a legjobbabban. Szép napot nektek.
1: Köszönjük a lehetőséget.
3: 107,1 MHz.
4: A mindennapok része.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

Újvidéken a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ 2021-ben azzal a céllal jött létre, hogy az ottani magyar közösség számára olyan teret biztosítson, ahol kulturális tevékenységeiket fejleszthetik, hagyományaikat megőrizhetik és ápolhatják. A központ

0: szakosztályairól, közelgő programjairól Király Károly igazgatóval beszélgetett Bíró Tamara a közügyekben.
1: Hány tagot számlálnak az intézményben, illetve milyen szakosztályok működnek a központban?
2: A központunkban tulajdonképpen több szakosztály is működik. Van két kézimunkaszakosztályunk, a PR-t ők festészettel foglalkoznak, tehát képzőművészeti szakosztály. Azon kívül kórusunk van, és nagyon sokat foglalkozunk fiatalokkal hétvégeken, amikor a játszóház, valamint a festőkuckó működik, és amikor a gyerekekkel külön nagyon szépen foglalkoznak a pedagógusaink. Azon kívül, hogy a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak vannak saját szakkörei, ezen kívül mi nagyon sokat együttműködünk úgy az Európa Kollégiummal, más a Kreatív Ifjúsági Fórummal, szinte szerződéses viszonyunk van a Vajdasági Magyar VMNKK-val, ők hozzánk jönnek, táncolnak, a vonósok gyakorolnak, valamint a citerások is ott gyakorolnak nálunk, tehát igazi központ szerepét kívánjuk betölteni, és ez azt jelenti, hogy mindig több és több fiatalt, idősebbet vonzunk be. Ha az idősebbekről beszélünk, akkor hozzánk jön a Harmónia Táncklubba táncolni, és az idősebb korosztály, míg a fiatalok inkább ilyen quiz night-okkal foglalkoznak, vagy különböző társas esteket szerveznek.
1: Melyek azok a kultúresemények, amelyekben szerepet vállal az újvidéki Petőfi? Melyek a legnépesebbek, a legtöbb személyt, embert megmozgatóak?
2: Én azt hiszem, hogy a jeles napok azok, amikor összejövünk, és mindig betöltjük a termünket, ezek természetesen ilyen június 4-e, március 15 a magyar történelemhez köthető dátumok, és ilyenkor mindig sokan vagyunk, nagyon ünnepélyes ez a műsor. Viszont az, ami talán a leglátogatottabb nálunk, azok a táborok. Nem sokára június végén lesz a fiataloknak, a gyermekeknek a nyári tábor, amely legalább minden évben 100 fiatalt mozgat meg, és egy hétig nálunk vannak, és nagyon sok kreativitással töltött napot tudnak eltölteni nálunk. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat, mi biztosítjuk a reggelit, ebédet, uzsonnát, tehát egy teljes napot tudnak eltölteni. És tulajdonképpen ez a tábor az, ami az elkövetkezőkben most már egy hónapon belül most főszervezésben van, és nagyon örülünk, hogy idén egy olyan tábort szervezünk meg, ahol az 5 napon az elmúlt táborok legjobbnak nevezett táborjaiból fogunk egy-egy napot úgymond megismételni. Az, ami szintén sok látogatót vonz, azok a kreatív műhelyek, ilyen húsvéti műhely, advent, karácsonyi műhely, és ilyenkor is nagyon-nagyon sok úgy szülő, mint gyerek, felnőttek, idősebbek látogatják meg a központot, és mindig nagyon szép, nagyon jó és pozitív időt tudnak eltölteni nálunk a Petőfiben. A napokban tartottuk meg a Petőfi szavaló versenyt, ezt minden évben megtartjuk, ez már szokásos rendezvénye a Petőfinek, és ez az iskolákkal és óvodákkal tartott szoros kapcsolatunkat is mutatja, hogy a fiatalok nagyon sok szép Petőfi és más versekkel lépnek fel, és díjazzuk a fellépőket.
1: Az említett nyári tábor mellett melyek még a közelgő legaktuálisabb eseményeik?
2: A legközelebbi eseményünk talán a június 4-e megünneplése, igaz, június 3-án fogjuk megünnepelni egy megfelelő műsorral, és utána tábortűzzel, és késő estig zenével fogjuk az összetartozást, a magyar összetartozást megünnepelni. Ezen kívül két komoly zenei koncert vár a közeljövőben a látogatóinkra. Május végén és június közepén élvezhetik a komoly zenei estünket. júniusban, hiszem azt volt már beszéd róla, hogy megszervezzük az általános és középiskolások ballagását is. Ez is egy olyan szokás, amit régebben évről évre megtartottak, azután kihalófélben volt, de most újra felújítottuk, és az idei évben is már beszélgettünk a szülőkkel, illetve az iskolákkal, hogy megtartják a ballagást. Ez egy kis műsor, és utána a ballagó diákok és a barátaik egy szórakoztató esttel múlatják majd az idejüket.
1: Mi a tapasztalata, hogyan sikerült az elmúlt években összefogni a Petőfinek az ottani magyar közösséget?
2: Kicsit nehezebben indult be a dolog, talán ez a mai világnak a szokása, hogy van mindenféle információ özön, ami éri az embereket, és kicsit el is fordultak az ilyen közösségi tértől, viszont mivel nagyon széles spektrumát kínáljuk a lehetőségeknek, a szórakozásnak, mindig többen és többen jönnek hozzánk, kérdezik, hogy mikor lesz bál, mikor lesz valamilyen rendezvény, és nagyon sokan most már követnek bennünket úgy a Facebookon, mint a központnak a weboldalán. Talán érdekességeket is próbáltunk újra behozni. A tavalyi év folyamán több bálat tartottunk, amire elég nagy érdeklődés volt. Azon kívül újdonság volt a budapesti stand-up Duma Színháznak a fellépői, tehát elhoztunk fellépőket, és Szőke Dániel, aki a szervezője volt ezeknek a stand-up fellépéseknek, felbátorodott, és valószínűleg tudják, hiszen Szabadkán is, és más helységekben is volt vajdasági stand-up ilyen
1: fesztivál, tehetségkutató.
2: Lehetett jelentkezni, amire a fesztivál, így van, tehetségkutató. Az idei az még úgy érzem, hogy egy kicsit az emberek óckodtak, és nem volt olyan nagyon sok fellépő, de talán jövőre újra megpróbáljuk, és nagyon reméljük, hogy többen felbátorodnak, és kipróbálják magukat ebben a nálunk még nem annyira ismert műfajban.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
3: 9 óra 42 perc a pontos idő, tisztelt hallgatóink, a Napindító című műsor utolsó órájának végéhez közeledünk. Számos téma és négy vendég után most ötödikként Dédit Zuzannát köszöntöm itt a stúdióban, aki hamarosan átveszi a stafétát és a Mozaik című műsorral jelentkezik. Mivel készültél?
2: Szia Robi, és köszöntöm a hallgatókat. Nem volt ma egyszerű dolgod, látszik, hogy Orosz Ildikó kipihente magát és visszatért szabadságáról, és hát bőven szervezett neked már a vendégeket. Hozzám is érkezik majd vendég, méghozzá Keresztényi Zoltán, akinél az elmúlt 5 évben, én úgy tudom, és hát ő maga mesélte, hogy több mint 50-en próbálták ki a szápozást, ugye? Tudod, miről van szó ez?
3: Igen,
2: a...
3: igen.
2: Számomra úgy néz ki, mint egy óriási szörf deszka, amire az emberek ráállnak, és ugye evezővel tudnak haladni. Én is próbáltam már egyébként a tengeren, és odáig jutottam, hogy sikerült ráülni. És akkor ott úgy megrekedtem ebben az egészben, de képzeld el, hogy idehaza is ez nagyon népszerű, és hát a Tiszán szerveznek ilyen, hát én nem tudom, evezéseket? Így lehet ezt nevezni?
3: És akkor ezt úgy, hogy nem kell vinni szappot, hanem ott lehet bérelni?
2: Nem tudom. Tehát ezekre a kérdésekre keresünk majd választ, és hogy ezeket mikor szervezik, egyáltalán meg lehet-e például nála, vagy másoknál tanulni ezt a vízisportot. Úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni. Aztán múzeumok éjszakája, ugye, holnap.
3: Hamarosan, igen.
2: Hát holnap.
3: Az már itt van, igen.
2: Már nagyon itt van. Én nagyon örülök ennek a programnak. Én imádom egyébként, és annak örülök, hogy a gyerekeim is, úgyhogy ilyenkor mi mindig bejövünk a városba, és körbejárunk mindent, amit csak lehet. Úgyhogy a hét elején egyébként már itt volt nálunk Ninkov Kovácsa Volga, és a Városi Múzeum programjairól beszélt, hogy ők is este 6-kor nyitnak, éjfélig lesz nyitva a Városi Múzeum, de természetesen a többi programot is majd megemlítem, és érkezik majd a stúdióba a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója, Szalma Viktória, és átvesszük majd a Kortárs Galéria programjait is. Aztán 11. alkalommal is lesz vajdasági piknik, ugye Budapest mellett egyeken szervezi meg a Vajdasági Baráti Egyesület, és hát Simon Vilmos az egyesület elnöke, főszervezője ennek a programnak, és vele beszélgettem arról, hogy mivel készülnek idén, meddig lehet még jelentkezni, mert hogy május 30-án, tehát jövő héten szombaton lesz majd a vajdasági piknik. Engem mindig hívnak, és ő maga is mindig meginvitál, de valahogy sosem jött eddig még össze, hogy ellátogassak családdal együtt erre a programra. Most is például szombaton majd dolgozom, és egész nap mondom majd a híreket óránként, tehát hogy nem sikerül eljutni, de akinek van rá módja, én mindenféleképpen csak ajánlani tudom, mert tényleg nagyon jól hangzik.
3: És valószínűleg sok ismerős is
2: így van.
3: Lenne ott, hiszen vajdasági piknik a vajdasági emberekről szól, illetve az ott élő
2: vajdaságiak,
3: illetve azok családtagjaik, akik már nem biztos, hogy vajdaságiak.
2: Igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kis program lehet és rendezvény. Aztán ennyit a Mozaikról, de természetesen lesz ma is mérleg, aminek vendége lesz Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes, ugye ebből a beszélgetésből egy részletet már hallhattak az érdeklődők, ugye a Napindítóban a teljes beszélgetés a 14 órai hírek után lesz, aztán Panna érkezik, majd a Körhintába, Hangjegy koktél lesz, Tomislav Jakovjevics válogatása, és hát péntek van, ugye, este Exiu válogatás szól majd 8 órától.
3: Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen részletesen beszámoltál a folytatásról. Nekem már csak annyi maradt, hogy elköszönjek, nem csak saját nevemben, hanem Orosz Ildikó a Napindító mai ügyelete szerkesztőjének, illetve Nagy Viktor a műszaki munkatárs nevében is. Tehát mindenkinek szép napot, Kartali Róbertet hallották itt a Napindító utolsó óráiban.
4: Az ágyam üres,

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Várj!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért? Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
3: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
4: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdaság eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os emelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően az új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenovics. Az alapvezetője elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is a nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić, köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerni a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette, még a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Az Európai Uniónak előbb a nyugat-balkáni tagjelölt országokat kellene felvennie, és csak utána foglalkoznia Ukrajna csatlakozásával. Erről beszélt Magyar Péter Bécsben. A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna uniós tagsága legkorábban 10 év múlva lehet reális. Kiemelte, minden országnak ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, Magyarország pedig népszavazást tartana a kérdésről, tette hozzá. A magyar miniszterelnök az uniós pénzekről is beszélt Bécsben, szerinte mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország hozzájusson a több mint 10 milliárd eurós forrásokhoz. A migráció ügyében kijelentette, Magyarország továbbra sem támogatja a kötelező menekült elosztást, inkább a külső határok védelmét erősíteni. Holtestet találtak egy hordóban rejtve India község területén. A maradványok annak az AN monogrammal azonosított férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábban szenyakéterem lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették. A nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberölés gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veselin Milicic, a Belgrád korábbi rendőrfőnökét is. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanukat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Ma este mutatják be Gogol a köpenyek című művét a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Kokán Mladenovics rendező Góli Kornélia átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak alkalmazást, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően a legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség. Ünnepi műsorral nyitották meg a szakkör kiállítás kapuit Horgoson csütörtökön este. Közel 200 dísz és egyéb tárgyat lehet megtekinteni a helyi művelődési házban. Az alkotásokat a 2025-26-os évadban készítették a szakkör tagjai. A kiállítás Sutus Áron nyitotta meg. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke kiemelte, a legjobbkor érkeztek meg a térségbe a szakköri foglalkozások, ugyanis a koronavírus ideje után ezzel újraélett a közösség, ami a hagyományos műfajokat illeti. A kiállítások következő 3 hétben mindenki számára megtekinthető a helyi művelődési házban.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fokot mérnek, változó felhőzet melletti sok napsütésben lesz ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
6: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
7: Friss hírek minden órában.
6: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
14: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: 10 óra 15 perc a pontos idő, köszöntöm a Mozaik hallgatóit. Informatív és szórakoztató műsorsávunk veszi kezdetét, és egészen 14 óráig itt leszünk önökkel, és gondoskodunk arról, hogy a fontos információk eljussanak a hallgatókhoz. A mikrofonnál Dédit Zuzanna, a műszaki munkatárs, továbbra is Nagy Viktor. Nevében is köszöntök még egyszer mindenkit. Május 22-e van, péntek, a mai nap az esztendő 142. napja. Az évből még 223 nap van hátra, és a Júliákat, illetve a Ritákat is köszöntjük ma. Gratulálok én is, boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik ezen a szép napon születésnapot ünnepelnek. Ne feledkezzenek el önök sem róluk, köszöntsék fel az ünnepelteket, tegyék szebbé így a napjukat. Sok-sok témával érkezem majd a folytatásban, ahogyan azt a 10 órai hírek előtt hallhatták is, amikor a napindító műsorvezetőjével, Kartali Róberttel beszélgettünk. A száppozásról szó lesz majd, a vajdasági piknikről és a múzeumok éjszakája programokról is, hiszen holnap megszervezik ezt a rendezvényt Szabadkán is, úgyhogy érdemes lesz fülelni és velünk tartani. Az SMS számunk 066 36 36 33. Ide várjuk a közlekedési információkat. Vezessenek óvatosan, körültekintően, mert azt lehet tapasztalni az utakon, hogy a rendőrség hát éberen figyel és minden eszközt bevetnek ezekben a napokban, ugyanis hétfőn indult és egészen jövő hét végéig tart a fokozott közúti ellenőrzés az utakon Szerbiában, és hát ahogyan említettem, tényleg több ponton is naponta megjelennek és ellenőrzik azt, hogy betartjuk-e a közlekedési szabályokat. Ami a határátkelő helyeket illeti, Szerbiából Magyarország irányába jól járhatóak az átkelő helyek, erről lehet informálódni a Border Watcher applikációban, és hogyha Magyarország irányából tartunk Szerbia felé, akkor viszont a röszkei átkelő helyeken, a kis és a nagy határátkelő helyen is körülbelül fél órát kell várniuk az utazóknak. Balesetmentes utat kívánok mindenkinek, természetesen tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra. Szép és eredményes napot kívánok mindenkinek!

0: Ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az Oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke Metallic 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9.350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99 a hívható szám. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 10 óra 36 perc a pontos idő. Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén pedig 25 fokot mutat jelen pillanatban a hőmérő higanyszála. Kellemes időben van részünk, és az előrejelzések szerint a hétvégére is kitart ez a szép idő, úgyhogy mindenféleképpen fel tudjuk tölteni szervezetünket sok-sok D-vitaminnal, és hát ugye pünkösd hétvégéje lesz, pünkösd vasárnap és hétfő, ami biztos, hogy ezzel a témával foglalkoztunk itt a héten már, az ünnepnappal, a hagyományokkal, és a hétfői napon is kiemelt témánk lesz majd a napindítóban. Rendhagyó módon görögkatolikus papokat kérdezünk majd az ünnep kapcsán is arról, hogy náluk milyen szokások, milyen hagyományok élnek. Aztán természetesen a Pannon Televízióban a csíksomlyói búcsút is figyelemmel kísérhetik majd. A Pannon Televízióban élőben közvetítik és átveszik a közmédia, a magyar közmédia adását, ahol figyelemmel lehet majd kísérni ezt a programot. És ami még a hétvégét illeti, azt is érdemes elmondani, hogy Magyarországon a hétfői nap ünnepnap lesz, munkaszüneti nap, és emiatt hosszú hétvége lesz. A határátkelő helyeken várakozásra lehet majd készülni, számítani, hogy többen útnak indulnak és utaznak majd a hosszú hétvégén, emiatt gondolom én, hogy lehet majd számítani hosszabb fennakadásra. Megnézzük azt viszont, hogy most mi a helyzet az utakon, az Enosu csoportot szoktuk itt használni a Szabadkai Magyar Rádióban is, ahol leírják, hogy mi a helyzet az utakon. Nos, azt írják, hogy mérnek a rendőrök, méghozzá a tűzoltóknál, azt írják, továbbra is ott vannak és ellenőrzik a közlekedőket. Egyébként az Elektrovojvodina épületénél is én a napokban tapasztaltam, hogy többször ott vannak és ellenőrzik a közlekedőket, erre is figyeljenek oda, és a Teslinán is ott vannak a rendőrök, ezt írják. Méghozzá a Czernyigyónál, ugye mindenki tudja, hogy hol van ez a bevásárló központ, nos hát ott mérnek a rendőrök, úgyhogy csak óvatosan, körültekintően vezessenek és tartsák be a közlekedési szabályokat. Megnézzük hamarosan, hogy mit mondanak a szerviz információk a mai napra, az áramkikapcsolást illetően, és egyéb más információról is szólunk majd. Tartsanak velünk, és ne feledkezzenek el SMS számunkról 066 36 36 33, szóljanak hozzá a műsorhoz.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: Ráadásként
3: régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
2: Ahogyan említettem, néhány szervizinformációval folytatjuk tovább műsorunkat. Amiről elsőként szólnék, az az áramkimaradás, az áramkikapcsolások, hogy hol lehet még számítani aktuális munkálatokra, karbantartási munkálatokra, és emiatt hol kell készülni áramkimaradásra. Nos, a mai nap folyamán Palicson szünetel az áramszolgáltatás még a Béke utcában és annak környékén 11 órától 12 óráig maradnak itt áram nélkül. Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás a Starina Novák utcában és annak környékén 13 óra és 14 óra között. És megnézem a sort, ami az aktuális kimaradásokat illeti, ez a két terület, Palics és Szabadkán, két utca és annak környéke tehát érintett még, Palicson tehát a Béke utca és annak környéke, Szabadkán pedig a Starina Novák utca és környéke. Nézzük tovább az egészségházak munkaidejét, mert hogy a mai napon, ami még aktuális információ, az az, hogy a Királyhalmi Egészségház 10 óra 30 perctől 14 óráig ügyel. A Ludasi Egészségház ma zárva tart. Aztán az Újzsedniki Egészségház is fél 11-től már fogadja a pácienseket délután 2 óráig. A Nagyfényi Egészségház 7 órától fogadta a pácienseket, a mai napon 10 óráig dolgozott. Aztán nézzük tovább, a Pestcsara rendelője 7 órától ügyelt, és délután 2 óráig még fogadja a pácienseket, és ugyanebben az időpontban dolgozik a mai napon még a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője és a Tavankúti rendelő is, tehát reggel 7-től délután 2 óráig. A rendelők munkaidejéről pedig a www.domzdravja.org.rs oldalon informálódhatnak, és a Pannoner TV honlapján is ezek az információk ott vannak, megtalálhatóak. Ami pedig a közérdekű információkat illeti még, természetesen az őszi, pontosabban a tavaszi nagytakarítási akcióról is szólunk majd, mert hogy ez is folytatódik, és hogy hol helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket, a folytatásban beszámolunk, és a 11 órai hírek után érkezik majd hozzánk vendég is, a szappozás kerül majd a középpontba, az előtérbe, erről hallhatnak majd érdekességeket. Tartsanak velünk, hangolódjanak hullámhosszunkra!

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdász szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik. Sikeres eladás, esetleges államos, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Kapitány István, a Magyar Energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, a Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenović. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak a férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábbi szenyaki éttermi lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették, a nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberről és gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veselin Milicet, Belgrád korábbi rendőr főnökét. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanúkat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Ma este mutatják be Gogol a Köpönyek című művét a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Kokán Mladenovic rendező Góli Kornélia átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség.
0: Időjárás.
2: Változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
1: Hírek, riportok,
0: ráadásként régiós slágerek.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
1: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: Ez itt a Mozaik második órája, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a stúdióban pedig vendéget köszönhetek, Keresztényi Zoltán személyében, aki trénerképző, és képviseli itt most a Studio Momentet, ez egy egyesület itt Szabadkán, és hogy miről is lesz szó a folytatásban, én már korábban elmondtam, hogy szápozást érintjük majd, de ez egy sokkal mélyebb beszélgetés lesz, mert hogy egy picit arról lesz szó, hogy hogyan is tudja az ember az idegrendszerét egy kicsit megnyugtatni ebben a mai rohanó világban, mert szerintem mindenki érzi azt, hogy néha túl sok az, amivel bombáznak bennünket, és ami a szervezetünket érinti és éri, akár fizikai, akár lelki, akár szellemi téren. Szervusz, és üdvözöllek a műsorban.
3: Köszöntelek, és köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Egyet értesz ezzel a felkonferálással, és mi a véleményed erről?
3: Hát, nagyon is egyetértek, és az a véleményem, hogy nagyon sok, tehát annyira gyorsul a világ, rengeteg információ áradat, mindenféle rohanás mindenfelé megyünk, és nagyon sok inger ér minket, és én azt látom, hogy egy pici lassulásra lenne szükség, amit nem egyszerű kivitelezni most szerintem, mert mindenkinek tényleg annyi dolga van, de hogy talán ebben, ami leginkább tud segíteni, az a természet. Uh-huh. Tehát csak elmenni a természetbe sétálni, és úgy, hogy kikapcsoljuk a mobiltelefont, és ott vagyunk 2-3 órát, tehát azt látom, hogy annyi szükséges már.
2: Ebben a mai világban. Beszélgessünk egy kicsit erről az egyesületről. Mióta létezik, és milyen feladatokat láttok el?
3: Hát most mi 3. éve létezik az egyesület, és tavaly költöztünk át egy másik helyre, és ott van is tér arra, hogy be tudunk másokat is fogadni, és sokféle programot tudunk megvalósítani és életre hívni. Az egyik küldetésünk az, hogy egy ilyen holisztikus központ legyünk, ahol nagyon sokféle lelki dologgal, testi dologgal, akár jóga, akár masszírozás, akár beszélgetések, nagyon sok mentálhigiénés szakértőnk van, mentálhigiénés szakértő, segítő beszélgetéseket tartanak, és hogy vannak férfi körök, női körök, nagyon sokféle, tegnap indult például egy omzengetés körünk, tehát hogy szeretnénk segíteni az embereket, hogy egy picit magukra találjanak, magukhoz kapcsolódjanak, és hogy tudjanak választani nagyon sokféle módszer közül, ki tudják ezeket a módszereket próbálni, és leginkább ez lenne, hogy egy picit összegyűjtsük az embereket, egyrészt egy közösségi térként is funkcionálunk, valamint, hogy bemutassuk azokat a segítő szakembereket, akik itt vajdaságban tevékenykednek.
2: És mi a tapasztalat, mennyire érdeklődnek, és mennyire nyitottak az emberek?
3: Hát azt látom, hogy igény az nagyon nagy van rá, tehát, hogy pont ez miatt, hogy rohannunk, dolgozunk, és nagyon kevés az idő arra, hogy magunkkal foglalkozzunk, tehát hogy nagyon nehéz megoldani az embereknek azt, hogy önmagukkal tudjanak foglalkozni. Sokszor azt látjuk, hogy már csak az, hogy eljönnek, és kiszakadnak picit ebből a munkuskerékből, már ez egy ilyen sóhajtás, hogy hú, de jó, megpihenhetek egy kicsit. És van rá igény, és jönnek is az emberek, és szeretik is ezeket a dolgokat. Vannak olyan programjaink, amiket Magyarországról tartanak, kapcsolódó neveléses programok, hogy hogyan lehet a gyereket úgy meghallgatni, akár sírás meghallgatás, akár nevetés meghallgatás, és egy picit közelebb kerülni az ő szükségleteihez, jobban megérteni az ő működéseit. És nagyon tehát fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy olyan tér, ahol lehet erre segítőktől is egy picit kapni válaszokat, hogy hogyan tudunk ebben a rohanó világban fellélegezni és kapcsolódni akár önmagunkhoz, és akár egymáshoz is.
2: Ugye a beszélgetésünk elején említetted azt, hogy mondjuk a természetben egy-két órát az ember, hogyha egymaga, egyedül, telefon nélkül eltölt, az már egy jó módszer. A szápozás az hogyan kapcsolódik, és hogyan jöhet számításba? Te magad említetted, hogy 5 éve ismerkedtél meg ezzel, és több mint 50-en próbálták ki a te segítségeddel azóta ezt a vízi sportot, ezt a rekreációs tevékenységet.
3: Igen, tehát a szápozás az nem csak sport, hanem azt látom, hogy ez egy több rétegű dolog is. Tehát egyrészt egy sport, másrészt egy természetkapcsolódás, és harmadik rész pedig egy nagyon jó idegrendszer megnyugtató tevékenység. És szerintem ez benne az egyik legjobb, hogy ugye ez a SUP mit is jelent? Ugye stand up paddle, tehát állj fel a deszkára és evez. Ennyire egyszerű. És ugye az, amikor ezt felfújható változatban is létrehozták, akkor nagyon könnyűvé tették azt, hogy lehet szállítani. És mivel lehet szállítani, tehát betesszük az autóba, és bárhova elvihetjük, ahol vízfelület van, és tudunk kapcsolódni a természethez. Tehát ahogy ráállunk ugye erre a felfújható deszkára, és a vizen ott vagyunk, tehát nagyon közel vagyunk a vízhez. Ugye ez egy 15 cm magas felfújható deszka, és nagyon közel vagyunk a vízhez. De mégis van egy stabilitása, tudunk vele gyorsan haladni, lassan haladni, ülni, feküdni, térdelni, állni rajta, nagyon sokrétű, ahogy lehet használni, és a vízen való, csak annyi, hogy ott vagyunk a víz közelében, és a vízen haladunk, tehát ez azt látom, hogy nagyon-nagyon meg tudja nyugtatni az idegrendszert. Másképpen látunk rá a tájra, tehát a vízről, nem a vizet nézzük, hanem vízről nézünk kifelé, kapcsolódunk a természettel, lelassulunk, és ez a lelassulás ad egy másfajta minőségi élethez, szerintem hozzá tud járulni nagyon, hogyha a víz közelében vagyunk, vagy hogyha a vízen vagyunk többet.
2: Uh-huh. Milyen lehetőségek vannak itt a Vajdaságban? Például látom a közösségi oldalon, hogy szerveznek ilyen túrákat, mondjuk Magyar Kanizsa és Zenta között evezést. Tehát, hogy miből lehet válogatni?
3: Hát akinek például nincsen ilyen szabdeszkája, az a Kanizsánál, a Tiszánál ottan tud bérelni. Topolyitónál is tudom, hogy lehet bérelni. Palicson sajnos még nem. Szerintem Újvidék meg Belgrád ott népszerűbb az ez a vízisport és vízieszköz. És vannak olyan, tehát ilyen magán jellegű túrák, mint ez a Magyar Kanizsa és Zenta között. Szóval, hogy lehet így ezeket a vizeket használni, és van egy, most már idén a harmadik alkalommal lesz megrendező a SUP regatta az Entánál, tavaly már 100-an vettünk részt, és ez egy 10 kilométeres evezés, sok-sok pihenővel, jó kapcsolódással, vízimentők biztosítják az utat, le van akkor ugye zárva az a vízi folyosó, és akkor nem jönnek hajók, tehát biztonságosan lehet közlekedni, nagyon jó a hangulat is. Szóval, hogy most már egyre inkább Vajdaságban is ez a sport, ez éledezik, és még gyerekcipőben jár, de hogy egyre többen azért már kipróbálják, és szeretik is.
2: Uh-huh. Az a kérdés jutott eszembe, hogy gyerekek esetében te hogy látod, mennyire ajánlott például ez?
3: Én vittem már gyerekeket is, úgyhogy nekem viszonylag nagy ez a deszka, két személy elfér, és akkor szülői felügyelettel, mellénnyel, akár ilyen pórázzal, ugye ki is hozzá vannak kötve, és én azt látom, hogy teljesen biztonságos, tehát a gyerekek is nagyon szeretik, nagyon élvezik, ők is szeretnek evezni, vízen lenni, és ők is megnyugszanak. Tehát, hogy nekik is nagyon ajánlott, tehát én eddig, akikkel mentem ilyen vízi evezésekre, az 5 évestől a 70 évesig volt. Uh-huh. Úgyhogy szinte tehát, hogy annyit szülői felügyelettel persze, és az pedig azért fontos, hogy az ember tudjon úszni, mert azért bele lehet esni.
2: Nálad egyébként akkor továbbra is lehet jelentkezni, vagy azok, akik még nem próbálták ki ezt a vízi sportot, akkor te tudsz nekik segítséget nyújtani, hogy hogyan is fogjanak ehhez hozzá egy picit gyakorolni, tehát hogy mondjuk a gyakorlati tudást is megtapasztalni. Ez így lehetséges?
3: Lehetséges, tehát én pont ezt ezért is kezdtem már el 5 évvel ezelőtt, aztán tavaly most már sikerült hozzájutnom még egy deszkához, és akkor így tudunk menni párosan is. Uh-huh. És hogy nagyon gyorsan ráéreznek az emberek. Tehát nagyon szeretem látni azt, amikor az emberek ugye ráállnak a deszkára, és ilyen nagyon gyorsan sikerélményük lesz, hogy amiről azt hitték, hogy ők ezt nem tudják megvalósítani, nekik is sikerül. És ez már ad egy pici önbizalom növekedést, és már ez az öröm, és az a lelki áthangolódás, ami történik ott a vizen, azok a csodás pillanatok, amiért én szeretek az emberekkel menni.
2: Van-e ideje annak, aki most ismerkedik majd meg a száppal, felkészülnie mondjuk az entai regattára?
3: Szerintem igen.
2: Igen?
3: Tehát én azt látom, hogy egy ilyen egyórás evezés után már az emberek belejönnek.
2: Említetted ugye, hogy augusztusban lesz.
3: Augusztus 15-én lesz, ez egy szombati nap lesz, és a zentei halászcsárdától fogunk indulni. Szerintem hasonló útvonalon, mint tavaly, hogy elmegyünk ott a Szanádi strandig, ott egy kicsit megállunk, kimegyünk a partra, utána pedig az Adorjány nagy kanyarnál visszafordulunk, és ez egy 10 kilométeres táv lesz. De hogy én azt mondom, hogy nagyon is van lehetősége felkészülni. Lehet, hogy lesznek más versenyek is. Terben van egy Zenta, vagyis Szeged Zenta szápmaraton is, tehát ez egy 42 kilométeres, arra már azért inkább profibb emberek, gyakorlott embereket várnak majd a szervezők, de hogy ezekre a kicsi túrákra szerintem mindenképp érdemes, és hát abból is, tehát nem nagyon kell felkészülni rá. Tehát felkészülés nélkül is el lehet kezdeni. Ez egy olyan sport, ami tényleg kezdőktől haladókig bárkinek jó.
2: Ugye onnan indultunk, hogy idegrendszer megnyugtatása. Te magad is dolgoztál egyébként a média világában, a pörgés, a mindig ott kell lenni, készen lenni érzést. Te magad is tudod. Neked mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy mondjuk váltani kell is, hogy ez a természetközeliség és a természettel való kapcsolat nagyon fontos az ember számára. Tehát, hogy mi volt az a bizonyos pont, amikor váltottál?
3: Szerintem egy valami besokalás volt. Tehát, hogy itten ezek így, szépen rétegről rétegre halmozódnak, és hogyha egyszer az ember egy besokal, akkor azt mondja, hogy kész, akkor ennyi elég. És utána éltem többet Tanyákon is, éltem Zalában is, és ott kapcsolódtam úgy a természettel, hogy másfajta, hogy nem csak díszletként volt a természet ott, hanem mint egy élő tér, élettér. És ezt látom, hogy nagyon-nagyon fontos az erdő az mindenképpen, a vízközelség, és ezek már csak, hogy picit visszatérünk ehhez a ritmushoz, a természet ritmusához, akkor már változik az életünk.
2: Így legyen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még mielőtt elköszönnénk, visszatérünk egy pillanatra még a Studio Moment Egyesülethez, hogy mondjuk el, hogy milyen programokkal várjátok mondjuk itt a közeljövőben az érdeklődőket. Láttam például a közösségi oldalon, hogy van egy bizonyos Speech Café program is, tehát hogy mi az, amivel készültek, és amit ajánlani tudtok?
3: Hát ez a Speech Café program, ez egy ilyen nyelvi beszélgetős kör, amit egy másik egyesülettel, Szabadkai Egyesülettel szervezünk közösen. Amit mi csinálunk, tehát nálunk most kezdődtek el az omzengetések, most indul majd egy ilyen, hogy offline stúdió, ami arról fog szólni, hogy szintén az idegrendszer megnyugtatására 4 órán keresztül ott lehet lenni a térben, viszont egy kitétel van, nem lehet használni mobiltelefont. És akkor ott lehet társasozni, beszélgetni, olvasni, rajzolni, festeni, bármit, csak nem lehet mobilt használni, és egy picit így szokjuk ezt is, hogy nem kell mindig elérhetőnek lenni, nem kell mindig készen létben lennünk, és ez már szerintem tud egy megnyugvást hozni. Lesznek újra majd férfi körök, női körök, tehát most leginkább ezekkel készülünk.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és hogy erre egy picit ismételten rá tudtuk irányítani a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az ember magával foglalkozzon, és több időt szenteljen saját magára és az egészségére. Keresztényi Zoltán volt a vendégünk. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád

0: magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
1: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 11 óra 35 perc van, folytatjuk a mozaikot, nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel, de már én egy picit feltöltődtem ettől a beszélgetéstől, és mindenféleképpen azt hiszem, hogy hát egy sétát ma a szabadban teszek majd a délutáni órákban, munka után. Ami pedig a folytatásban érkezik, az ismételten egy olyan téma, ami hát a mentálhigiénét segíti elő, pontosabban ősszel újra elindul Szabadkán a mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés, amely a lelki egészség megőrzésével, az emberi kapcsolatok támogatásával és a segítői készségek fejlesztésével foglalkozik. A Szekeres László Alapítvány és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködésében megvalósuló képzésről, annak gyakorlati részleteiről és jelentőségéről beszélgetett Koncz Hajnalkával, a képzés óra adójával, valamint Kosányi Tamással, a Szekeres László Alapítvány képzési referensével a közügyekben, Dóró Alen. Ezt a beszélgetést hallhatják a folytatásban, aztán délben híradóval jelentkezünk itt a 107,1 MHz-en.
3: Mikor indul pontosan a képzés, és hogyan zajlik majd?
4: Képzés ez év szeptemberétől fog indulni. Én már negyedik alkalommal a Szekeres László Alapítvány szervezésében a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészudományi karának a jóvoltából. A képzés az levelező jellegű képzés, ami azt jelenti, hogy munka mellett végezhető, ugyanis péntek nagyjából egész nap és szombat nap nagy részében vannak a tömbösített órák, de nem feltétlenül minden hétvégén, hanem nagyjából havonta egy-két ilyen hétvége van. Minden alkalommal a Szekeres László Alapítvány épületében zajlanak, vagy vannak az órák megtartva.
3: Hajnalka, hogyan fognak majd kinézni az előadások, esetleg valaki, aki kedvet kapna és jelentkezne?
5: Hát úgy kell elképzelni, hogy őszi, illetve nyári szemeszterben, itt pontosabban tavaszi szemeszterben, 4 szemeszterben zajlanak a képzések, és 5 alkalommal, ahogy a Tamás is említette, pénteken és szombatonként kiscsoportos és plenáris foglalkozások vannak. A kiscsoportos foglalkozásokban gyakorlati oktatásra helyezzük a hangsúlyt, a kommunikációs technikák, empátiafejlesztés, beszédstílus, illetve a mentálhigiénés jelenségekhez kapcsolódó témaköröket dolgozzuk fel.
3: Szóval akik most jelentkeznének, milyen konkrét tudásban gyarapíthatnák ugye a jelenlegi tudásukat, mit tudhatunk még a további részletekről?
5: Nagyon fontos, például azoknak ajánlom a képzést, pedagógusoknak elsősorban, illetve olyan dolgozóknak, akik ügyfélkapcsolatban állnak, hogy így mondjam, tehát nagyon kifejezett az emberek közötti kapcsolat, tehát nagyon nagy hangsúly fejeződik a kommunikációra, esetleg konfliktusok rendezésére, és nagyon nagy hangsúly helyeződik még az empatikus odafordulásra, megértésre.
3: Tamás, mik a jelentkezés feltételei, esetleg milyen előképzettség szükséges?
4: Mivel posztgraduális képzésről van szó, elengedhetetlen valamilyen főiskolai vagy egyetemi, bár alapdiploma megléte. Viszont nincs bekategorizálva, hogy ez mely tudományterületen kell, hogy meglegyen. Tehát nem csupán pedagógusok jelentkezhetnek, hanem jelentkezhetnek az élet bármely területén végzett szakemberek, úgyis ők is emberekkel vannak kapcsolatban, és számukra is ez igen hasznosítható. Ami jelentkezés feltétele az, hogy még a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján kitöltsék a jelentkezési ívet, és beküldjék a megfelelő dokumentációt.
3: Mitől lehet különleges vagy értékes ez a képzés a vajdasági magyar közösség számára?
5: Nagyon fontos az identitás megőrzésben is, hiszen hangsúlyt fektetünk arra, hogy mik az erősségeink nekünk, mint vajdasági magyaroknak, és hogy hogyan tudunk mi kapcsolódni, hogyan tudunk erőt sugározni egymásnak azáltal, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, és hogy ez akár a mindennapi szokásainkon keresztül, vagy az ünnepeinken keresztül, vagy akár a családi kapcsolódásainkon keresztül, illetve lakóhelyünkön keresztül milyen értékeket kapunk, amelyben megerősödünk, és éppen ezért jobban tudjuk képviselni magunkat.
3: Hogyan lehet jelentkezni?
4: jelentkezni a szükséges dokumentumok benyújtásával. Ahogy említettem, a Károly Református Egyetem honlapján van egy jelentkezési ív, melyet ki kell tölteni, itt általános adatokat kell megadni, és néhány dokumentumot feltölteni, majd a rendszer e-mailben elküldi a jelentkezési űrlapot. Ez az egyik dokumentum, amit hozzánk be kell hozni, vagy el kell küldeni postán. Ezen kívül szükséges az előképzettséget igazoló dokumentum, vagyis az a diploma fénymásolata, amennyiben nem magyar vagy angol nyelvű, akkor annak a hiteles fordítását is be kell adni. És még két dokumentum, az egyik a szakmai önéletrajz, és egy motivációs levél, hogy miért szeretne erre a képzésre jönni, mit várt tőle, és hogyan látja ezt az egész tudománytöletet. Tehát ez a négy dokumentum, postai úton vagy személyesen a Szekeres László alapítványba eljuttatva.
3: Nagyszerű. Hogyha jól tudom, akkor a képzés része az önismereti csoportmunka is. Ez miért ennyire hangsúlyos?
5: Azért nagyon fontos, hogy az egyén rálásson önmagára, megértse, hogy hogyan tud kapcsolódni, megértse a saját reakcióit, hogy hogyan van jelen a kapcsolataiban, és hogy önreflektívebben tudjon reagálni egyes szituációkban, akár hivatalos, akár pedig magánkapcsolódásaiban. A hallgatók visszajelzései alapján nagyon sokat hozzátett a képzéshez az önismeret jelenléte, és nagyon sokat fejlődtek ebben a hallgatók a visszajelzések alapján.
3: Esetleg kicsit arról meséljen még nekünk bővebben, hogy ön konkrétan hogyan vesz részt az előadásokban.
5: Hát az előadásokat, hogy így mondjam, két csoportra tudjuk osztani. Az egyik az elméleti előadások, amint említettem, mentálhigiénés jelenségekről, lelkizavarokról, vagy fejlődés lélektani eseményekről tanulunk, illetve a gyakorlati képzés, amikor pedig kis csoportokban különböző kommunikációs technikákat tanulunk, mondjuk a képzés alapja a Rogers Sphere non-direktív segítő kapcsolat, amely azon alapul, hogy a hallgató a gyakorlati képzés során, illetve a képzés végére, mert a gyakorlati képzés során hangsúlyt fektetünk arra, hogy fejlesztük a segítő kapcsolódást és segítő beszélgetéseket folytatnak, és emellett az empatikus kapcsolódás is, hogy így mondjam, fejlődik, és ez hozzájárul a későbbi kapcsolódásaikban, nem csak a családi, hanem a hivatalos kapcsolódásainkban a további sikereikhez.
3: Tamás, a beszélgetés elején említetted, hogy ez már a negyedik évfolyam lesz, hogyha jól emlékszem. Mekkora volt az érdeklődés az előző években, illetve mekkora érdeklődésre számítotok most, illetve mennyi hely van?
4: Erre a képzésre mindig nagy érdeklődést tapasztaltunk minden évben, az elmúlt három alkalommal mindig ezt láttuk. A keretlétszám 38 fő, ezt el kell mondani. A jelentkezési határidő pedig módosult június 15-ére. Ez azért fontos, mert már megközelíti a 30 főt a jelentkezők száma, azonban nem szeretnénk kihagyni senkit, úgyhogy aki még ezen gondolkodik, akkor van még lehetősége jelentkezni. Azt várjuk, hogy szerintem túljelentkezés lesz ez évben is, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan érdeklődjön, keressen bennünket is, jelentkezzen, hogyha érdekli ez a képzés.
3: Esetleg milyen terveitek vannak még a jövőben más képzésekről, programokról?
4: Más mentálhigiénés szakirányú továbbképzésen kívül még kettő képzést tervezünk indítani szeptembertől, ez év szeptemberétől. Az egyik egy alapképzés, amely már harmadik alkalommal indul, ez a konduktor alapképzés, a szemben beszéltem Pető András Karának a 4 éves képzése, valamint a mechatronika mesterképzés, az immár sokadik alkalommal indul a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és a Szekeres László Alapítvány közös szervezésében, az Óbudai Egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki karnak a képzéséről van szó.
3: Van tehát miből válogatni bőven. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak nálunk, és sikeres munkát kívánok.
4: Köszönjük szépen.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3,

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásoknak.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Ma jár le a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló határidő. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette. Várhatóan szeptember és november között tartanak parlamenti választásokat Szerbiában, és lezárult a nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken. Következnek a részletek. Ma jár le a NISZ orosz tulajdonrészének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv létezik. Sikeres eladás, esetleges államosítás, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a terméskilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Tegnap zárult a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken. Idén, több éves kihagyás követően az Agrártárca támogatásával ismét megszervezték az országos állatkiállítást. Az eseményen 670 állatot mutattak be, többségüket eladták. Paracki László és Balázs Zita riportja.
2: A Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényeként számon tartott eseményen a szakmai bizottságok szigorú szempontok alapján választják ki a legjobb egyedeket. A díjazott állattenyésztők pedig elismerő okleveleket, érmeket és bajnoki címeket kapnak. A bácsföldvári Ambrus Zoltán gazda jószág állománya jelenleg mintegy 60 fejős tehénből áll. Több díjat is kapott az újvidéki mezőgazdasági kiállításon.
3: Hogyan kezdődött az egész? Hogyan emlékszik vissza?
4: Hát úgy kezdődött, hogy ebbe beleszulettünk. A szüleinknek is volt mindig 2-3-4 fejüstehén, és aztán ahogy külön váltunk, akkor mi elkezdtük nagyobbat csinálni, és akkor így juttunk el 60 számig.
3: Hol értékesíti a tejet?
4: Hát Zimléknek adjuk, tejgyárnak.
3: Gépesített a fejés, illetve kézzel?
4: Gépesítettük, igen. Fejűházzal fejünk, 2x4-es fejűházzal számítunk a robotot, majd amikor lesz lehetőség rá.
2: A bácsföldvári Varga Norbert 15 éve lipicáner lovakat tenyészt, főleg parádékon mutatják be őket.
3: Milyen díjat kaptak most?
5: Most a 7-től 10 éves kategóriában a második helyet kaptam.
3: Mit kell tudni erről?
5: Hát ez a ló nálunk van most már 8 éve. Harmadik van a kiállításon, tavaly harmadik helyet kapt, az idén másodikat.
3: Honnan ered az ötlet, hogy lovakkal foglalkoznak?
5: Hát a tata 60. születésnapjára kapott egy lovat, és akkor onnan indult az egész. Aztán az egyik lónak köllött még egy, hogy párba legyenek, már nem maga, akkor lettek már csikuk tovább, és aztán elszaporodott.
2: A mezőgazdasági minisztérium pavilonjában előadásokat, műhelymunkákat és kerekasztal beszélgetéseket tartottak a gazdák számára. Bemutatták a minisztérium pályázatait és intézkedéseit, amelyek arra szolgálnak, hogy a szerbiai gazdák versenyképesebbek legyenek. Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az állattenyésztés a minden, amely nélkül nem tudunk meglenni. Nem tudjuk megőrizni azt a földet, amelyet őseink ránkhagytak, amit tovább kell adnunk az unokáinknak. Ha nem trágyázzuk a földet istálló trágyával, akkor nem tudjuk megőrizni magát a földet sem. Állandóan próbálják szétválasztani az állattenyésztést és a növénytermesztést, pedig ezek együtt járnak. Össze kell kapcsolódni, főleg amikor az állattenyésztésről van szó, mert ott van végtermék. Sokkal nagyobb a nyereség, sokkal nagyobb a hektáronkénti bevétel. Most is láthatjuk az állatokat, amelyeket hízdalnak. Ha lenne lehetőségünk arra, hogy ezeket az állatokat exportáljuk és eladjuk ezt a húst, akkor nem lenne problémánk az árakkal. Slobodan Cvetković, a kiállítás igazgatója szerint, ami a látogatottságot illeti, a vasárnapi esős időjárás ellenére is elégedettek, hiszen 6 nap alatt közel 120 ezeren tekintették meg a rendezvényt. Ahogy a kiállítóktól hallottuk, komoly üzleteket kötöttek. Egyes statisztikák szerint a vásárlások több mint 50%-a impulzív vásárlás volt. Ez azt jelenti, hogy az emberek a helyszínen döntötték el, hogy mit szeretnének, milyen gépeket szeretnének vásárolni. A vásárlás körülbelül 30%-a volt tervezett, vagyis azok az emberek, akik már előre tudták, hogy mely márkákat és milyen termékeket szeretnének megvenni, mégis megvárták a nemzetközi mezőgazdaság vásárt, hogy igényelhessék a bizonyos kedvezményeket. A kiállítás az utolsó napon a már hagyományos nyereményjátékkal fejeződött be. Az idei rendezvény fő nyereménye a John Deere típusú traktor a Sit községhez tartozó Szot faluba került.
1: Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladópárt, hanem valamelyik másik lista nyerni a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egy hangusságot. Szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Tette még, hogy a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Bécsben egyeztetett a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár. Magyar Péter szerint új fejezet kezdődhet az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök osztrák látogatásán kiemelte, itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymás támogató korszak köszöntsön a két oldalú kapcsolatokra. Christian Stocker, osztrák kancellár és két ország szorosabb uniós együttműködésének fontosságát hangsúlyozta. Az osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után a magyar miniszterelnök bejelentette, még idén közös magyar-osztrák kormányülést tartanak Gödöllőn. Magyar Péter arról beszélt még a gazdaság stabilitásáról, az uniós források megszerzéséről és a korrupció elleni fellépésről is. Kiemelte továbbá a Budapest-Bécs vasútvonal korszerűsítését.
0: Amit tudok mondani és meg tudom erősíteni a kancellár úr által elmondottakat, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
1: Sport. Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit ma sajtótájékoztatón ismertették. Bumfort Tivadara, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepel találkozása múlt és jelen a családok, a barátok, a települések között. Tavaly Szilvásváradon ismét vajdasági győzelem született. A jól működő dolgokat meg kell tartani, így nincs nagyobb változás a programban és a lebonyolítás menetében, magyarázta Bumfort. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat szerveznek az érdeklődőknek. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Népzenei konferenciát tartottak Zentán, megnyitott a kapuit a szakkör kiállítás Horgoson, és vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete. Jönnek a részletek. A közösségben élő népzene összetartó ereje és identitás formáló szerepe került a középpontba azon népzenei konferencián és kerekasztal beszélgetésen, amelyet Zentán rendeztek meg a Prosciencia Naturae alapítvány székházában. A szakmai találkozó a hagyományőrzés, az oktatás és a közösségépítés aktuális kérdéseit járja körül, kiemelve a népzene ma is élő közösségteremtő szerepét. Korom Sarolta tudósít.
6: Bot Miklós, a Budapesti Hagyományok Házának főigazgatója előadásában a népzeneoktatás új lehetőségeit ismertette a jelenlévőkkel. Egyebek mellett bemutatta, miként segíthetik a digitális eszközök a hangszeres tudás átadását és a fiatal generációk megszólítását.
7: Olyan típusú eszközöket találtunk ki, hogy mondjuk képzeljenek el egy olyat, hogy egy vonós négyes ül önök előtt, egy kamarazene szól, és akkor meg tudjuk ezt nézni egy videón, de utána meg tudjuk azt csinálni, hogy az egyes hangszereseket külön kinémítva vagy kihangosítva meg tudjuk hallgatni. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy még egy hegedűst ráközelítünk a kezére, akár lelassítjuk, megnézzük a vonó iránya, hogyan halad, hogyan építi föl díszítésekben a zenét.
6: A konferencia elsődleges célja a helyi népzenészek, népzeneoktatók, pedagógusok szakmai ismeretének bővítése volt. Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet népzenei munkatársa.
8: Ezt egy nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy tehát amatőr mozgalomról van szó is, hogy mégis nagyon szakmailag magas színvonalon működik itt Vajdaságban, mint a népdal éneklés, mint a népzenélés kiváló együtteseink vannak, és az ő tapasztalataikat, lehetőségeiket szeretnénk tovább bővíteni.
6: A Vajdasági Magyar Művelődés Intézet hosszú évek óta kiemelt feladatának tekinti a népzenei és a népdalkori közösségek szakmai támogatását. Katona Gyöngyi, a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet igazgatója.
9: Fontosnak tartjuk azt, hogy a Vajdaságban jelen legyünk, és hogy szakmai képzésekkel, mentorálással egyengessük az egyleteknek, népdalköröknek, népzenei csoportok vezetőinek a munkáját. Egy befektetett munka, egy útmutatás a mai konferencia előadásainak a témája mindazoknak, akik ma résztvevőként jelen lesznek a konferencián.
6: A konferencia témái között szerepelt továbbá a fenntartható közösségi kultúra építése, valamint bemutatkozott a Szabadkai Zeneiskola népzeneszakja és a Vas Lajos Népzenei Szövetség is. A résztvevők emellett megemlékeztek és betekintést nyújtottak Bodor Anikó munkásságába és örökségébe is, amely máig meghatározó a vajdasági népzenei életben.
1: Ünnepi műsor keretein belül nyitotta meg a szakkör kiállítás kapuit Horgoson. Közel 200 dísz és egyéb tárgy került kiállításra csütörtök este a Horgosi Művelődési Házban. Fejős Ornella járt a helyszínen.
10: Szebbnél szebb díszeket, tárgyakat készítettek a 2025-2026-os évadban a horgosi szakkör tagjai. Alexa Klára már a kezdetek óta tagja a csapatnak. Mint mondja, szeret kézműveskedni és kreatívkodni.
11: Több éve már, hogy jelentkeztem a gyöngyfűzésre több évben, Békés megyei hímzés, palóc hímzés, gyertyakészítés, naturkozmetika, és ebben az évben a gyöngyfűzés haladó csoportban voltam.
12: Mit jelentenek ezek a foglalkozások?
11: A kreativitásomat tudom kiélni.
10: Horgoson 9 foglalkozás volt. Sós Nóra szervező elmondta, igazán eseménydús hónapokon van túl a csapat.
12: Úgy gondolom, hogy ezek a kis csoportok nagyon jók arra, hogy közösséget építsenek, kis közösségek jönnek létre, megosztják egymással gondolataikat, és nyilván értéket teremtsenek mindazzal, amit készítenek, tehát hagyományokat ápolják, és a közösséget építsék ezzel is.
10: A kiállítást Sutus Áron nyitotta meg. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke kiemelte, a legjobbkor érkeztek meg a térségbe a szakköri foglalkozások. A közösség ugyanis a koronavírus járvány után újra nyitott a hagyományosabb foglalkozások felé.
13: Azt hiszem, hogy nagyon nagy öröm volt az, amikor ezek a szakkörös évadok el tudtak indulni, hiszen olyan személyeket és olyan embereket tudtak bevonni a közösségi közművelődés életbe, akik egy jó ideje vagy egyáltalán inaktívak voltak a közművelődés és a közösségi művelődés területén életében.
10: A tavaly november óta elkészült díszek kiállítására szép számban érkeztek érdeklődők. Akik pedig lemaradtak az eseményről, a tárlatot a következő 3 hétben még megtekinthetik a Művelődési Ház előcsarnokában.
1: Vasárnapig tart a száj és fogak egészségének hete, melyet minden év május 3. hetében rendeznek meg Szerbiában és Magyarországon egyaránt. A kampány célja a prevenció és a szájhigiénia fontosságának tudatosítása. Az idei akció szlogenje az egészséges fogak az egészséges mosolyért. A száj és fogsérülések világszerte körülbelül 1 milliárd embert érintenek, és a 12 év alatti gyermekek körében 20%-os gyakorisággal fordulnak elő. A Szerbiában 2019-ben végzett országos kutatás eredményei szerint a lakosság 57,8%-a naponta többször mos fogat, míg a 15-24 éves fiatalok körében ez az arány eléri a 75%-ot, ami javulás a 2013-as felméréshez képest. Szabadkán a tavalyi évben végzett kutatás alapján a 7 éves gyermekek 62%-ának egészségesek a fogai, míg a 12 évesek körében ez az arány 37%. Dr. Szonya Krdzsovic, fogorvos.
14: Az idei év során a hangsúlyt a megelőzésre, az oktatásra és a lakosság tudatosságának növelésére helyeztük a megfelelő szájhigiénia és a rendszeres fogorvosi vizsgálatok jelentőségével kapcsolatban. Különös figyelmet fordítottunk a gyermekekkel, a szülőkkel, a pedagógusokkal és a társadalom sérülékenyebb csoportjaival végzett munkára. Tevékenységeink keretében megelőző fogászati vizsgálatokat végeztünk, valamint előadásokat és műhelyi foglalkozásokat szerveztünk óvodákban és iskolákban. Tanácsadást biztosítottunk a szülők számára, együttműködtünk nevelési, oktatási intézményekkel, továbbá szakmai előadásokat és folyamatos továbbképzéseket tartottunk az egészségház fogászati szolgálatának dolgozói számára.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet, csúcsértékek, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
16: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
17: Mihászhoz visszük a híreket.
18: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
19: Társadalmi célú felhívás.
20: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
21: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
20: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
22: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
20: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
22: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
20: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
23: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
24: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
16: Társadalmi célú felhívást hallottak.
17: Reklám következik.
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Reklámot hallottak.

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Ebben az időpontban, ahogy ezt megszokhatták, a Szerb Nemzeti Bank hivatalos információit osztjuk meg önökkel, amelyek a mai napra, május 22-ére péntekre szólnak. Az euró középértéke 117 dinár 41 para. 100 magyar forint 32 dinár 70 parát ér a mai napon. A svájci frank középárfolyamát is megemlítjük, 128 dinár 53 para. Az angol font középértéke 135 dinár 72 para, és végül, de nem utolsó sorban az amerikai dollár középértékét is mondom, 101 dinár 7 para a mai napon. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza információit hallották, a folytatásban zenélünk, majd pedig megnézzük azt is, hogy mi a kínálata a Pannon televíziónak a mai napon a nézőknek. Ezekkel az információkkal várom önöket vissza.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
4: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
5: Bár

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: 12 óra 47 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig a Szumeteo információi szerint 26 fokot mutat a hőmérő. Na gyorsan rápillantok a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet oldalára is, hogy mit írnak. Azt írják, Palicson 25 fok van, Zomborban is ennyit mutat a hőmérő, Újvidéken is, valamint Nagybecskereken is, Belgrádban pedig 24 fokot mutat a hőmérő higanyszála, hasonlóképpen alakulnak tehát az értékek. Az előrejelzés szerint a holnapi nap folyamán a csúcsérték 27 fok körül, pontosabban a mai napra jósolják a 27 fokot, holnapra pedig 26-27 fokot mutatnak előrejelzésként, tehát egy picit, talán néhány fokkal lehet hűvösebb a holnapi nap folyamán. A Facebook oldalon egyébként folyamatosan pörgetek, és nézem, hogy mi az aktuális információ, és rátaláltam egy olyan oldalra, aminek az a neve, hogy Mária út, és hát itt a Mária út zarándokait követhetjük figyelemmel, akik gyalogosan teszik meg útjukat Csíksomjóba, ugye Erdélybe, hogy ott legyenek a pünkösdi szentmisén, és hát folyamatosan különféle videókat lehet ezen az oldalon találni, hogy hol járnak éppen, mennyien vannak, mit csinálnak a zarándokok, úgyhogy érdemes rákeresni, tehát Mária út Facebook oldal. Nos, ami a folytatásban érkezik, az a műsorismertető, a Pannon Televízió mai műsorát is a hallgatók figyelmébe ajánljuk, mivel készülnek a nézőknek, már is mondom. Péntek van, és Pannon gazdával jelentkezik természetesen a televízió. 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárról számolnak be, ami a tegnapi nap folyamán ért véget Újvidéken. Aztán aranyat ért a májusi eső, ám a búza továbbra is kritikus állapotban van, erről is szó lesz a műsorban, és a fenntartható gazdálkodásról is sajtkészítés kerül majd az előtérbe és a fókuszban a mai Pannon gazdában. Aztán híradóval jelentkeznek 17:30, közügyek hírháttér műsor is lesz a megszokott időpontban 18 óra 10 perctől. Aztán Közelkép, majd Kalamár is, a Pannon gazda ismétlését este 19:30-tól láthatják, 8 órától ismételten híradó, majd Zenezóna, a Pannon Televízió zenei műsora, és Jazz Night is lesz. Késő este 10:30 környékén pedig a közügyek ismétlését is láthatják, majd illetve a híradót is megismétlik az esti órákban. Érdemes tehát ma is a Pannon Televízióval tartani, tegyenek így, friss hírekért kattintsanak a www.pannonrtv.com-ra, és a legjobb slágerekért pedig válasszanak bennünket a 107,1 MHz-et. 13 órakor híreket mondunk, a következő órában pedig érkezik a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója Szalma Viktória a stúdióba, aki elárulja nekünk azt, hogy ők holnap mivel készülnek a Múzeumok Éjszakája program sorozat részeként.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdász szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik. Sikeres eladás, esetleges államosítás, vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság, a szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter a Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL petrolkémiai ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezte a robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszi barack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, a Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik. Az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj eléri a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenović. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél az, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Holttestet találtak egy hordóba rejtve India község területén. A maradványok annak a férfinak a földi maradványai lehetnek, akit egy korábbi szenyaki éttermi lövöldözéssel összefüggésben kerestek. A testet boncolásra és DNS vizsgálatra szállították. A férfi eltűnését május 13-án jelentették, a nyomozók szerint azonban már egy nappal korábban gyilkosság áldozata lett. Az ügyben 10 személy ellen folyik nyomozás súlyos emberről és gyanúja miatt. Korábban az üggyel kapcsolatban őrizetbe vették Veszeli Milicset, Belgrád korábbi rendőr rendőrfőnökét. Az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatását arra hivatkozva, hogy befolyásolhatja a tanúkat, vagy újabb bűncselekményt követhet el. Mi történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Ma este mutatják be Gogol a Köpönyek című művét a Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán. Kokám Mladenovics rendező Góli Kornélia átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség.
0: Időjárás.
5: Változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
7: Friss hírek minden órában.
8: Szabadkai Magyar Rádió.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információk
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
1: 13 óra 9 perc van, egy újabb óra veszi kezdetét itt a Mozaikban, melyben stúdió vendéget köszöntetek. A héten beszámoltunk már arról, hogy milyen programmal várja az érdeklődőket a holnapi nap folyamán a múzeumok éjszakája részeként a Szabadkai Városi Múzeum, viszont készülnek programmal a Szabadkai Kortárs Galériában is. Szalma Viktóriát, igazgatót köszönthetem a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mivel készülnek a holnapi nap folyamán? Ugye a Szabadkai Városi Múzeumban megtudtuk az igazgatótól, Ninkov Kovácsev Olgától, hogy este 6 órakor nyitnak, és éjfélig lesz látogatható a Városi Múzeum. Mi a helyzet a Kortárs Galériával?
2: A Szabadkai Kortárs Galéria szintén 6 órakor nyit, mi 22 óráig leszünk nyitva. Két kiállítással várjuk a látogatókat, az egyik Pesti Attila műtervének építi szirodájának magángyűjteményéből egy válogatás, a több birtoklás kevesebb gondos, és pontosabban több gondoskodás kevesebb birtoklás címmel, illetve a fenti kiállítótérben a múlt héten nyílt egy csoportos kiállításunk, az pedig a Visszatérés belső zarándoklat címet viseli, amikor is ott fiatal, többnyire fiatal vajdasági képzőszek alkotásait láthatják, amelyeknek az alkotásait párosítottuk a galéria gyűjteményének egy-egy darabjával. Hát igazából azért is vannak ezek a gyűjtemények, mert az egész idei évet, illetve a kiáltásainknak a nagy többségét a gyűjteményeknek szenteltük, hogy különböző szempontokból rávilágítsunk, akár a magán, akár a közgyűjteményekre. Ezzel pedig előkészítjük a következő évet, a jövő évet, ugyanis 2027-ben lesz 65 éves, hogy megalakult a galériának a gyűjteménye. Amit pedig még a holnapi napot illeti, a legkisebbeknek is, nem meglepetés, hanem programokkal várjuk, lesz egy kreatív gyereksarok, ahol a kiállítás különböző alkotása, illetve az épület vonatkozóan lesznek különböző foglalkozások, és természetesen ugye holnapi nap folyamán az épület is láthatható, ott van a Rájfő Ferenc emlékszoba, és ez alkalommal kivételesen megnyitjuk az erkélyeket is, ahol ki lehet menni az erkélyre, megcsodálni ugye a Murano-jövőből készült mozaikot, illetve ugye kitekinteni a palotának az erkélyről
1: a környékre, a környékre. Igen. Ez mindig egy fantasztikus lehetőség arra, hogy az ember egy picit ott elveszen az épületben, idézőjelbe téve, hogy elveszünk, mert hogy annyira gyönyörű és annyira szép külsőleg, belsőleg, hogy tényleg mindenféleképpen érdemes részt venni ezeken a programokon. Említette ezt az évfordulót, ami a következő évben lesz, és a gyűjteményeket. Ez azt jelenti, hogy a következő évben is e köré szerveződnek majd a kiállítások.
2: Hát ez pontosan azt jelenti, hogy a következő évben az év nagy részében a galéria gyűjteményt mutatjuk be, különböző formában, szintén különböző szemfélből fogunk válogatni, tehát mondom, az éves programoknak a nagy részét a gyűjteményünknek a bemutatása fogja majd jelenteni, de emellett most aktuális, illetve még folyamatban van a pályázatunk a jövő évi kiállításokra vonatkozóan, a 35 éves korosztályig hirdettük meg, tehát várjuk a jelentkezőket még június 15-ig.
1: Ennek kapcsán egyébként vannak valamilyen kitételek vagy feltételek, amelyeket figyelembe kell venni a fiataloknak?
2: Hát igen, ugye tulajdonképpen a galériának a weboldalán megtalálható minden feltétel, de természetesen igen, ugye egyrészt akadémiát végzett művészeket várunk, szükséges, egy kiteljesedett pályája legyen, tehát egy érett megfogalmazott projekttel jelentkezzen, szükséges, hogy bizonyos szempontból az anyagi, illetve a költségvetés is szerepeljen benne, önéletrajz, de minden feltételet leírtunk ott, és akkor
1: mennyire népszerű ez egyébként? Mekkora az érdeklődés ez a pályázat iránt?
2: Hát változó, de volt, hogy már például 80-an is jelentkeztek, egy szakmai zsűri, három tagból álló szakmai zsűri válogat, és akkor megvannak a pontosan a szempontok, ami alapján ugye pontozzák a pályázati anyagot, és az alapján válogatjuk be a 4-5-6 alkotót, aki a következő évben kiállíthat a galériában.
1: Említettük a múzeumok éjszakáját, ezt megszokhatta már a közönség, hogy májusban kerül rá sor, de a júniusi hónapban is van egy fontos dátum, ez a június 10-e, ugye a szecesszió világnapja. Ennek kapcsán készülnek-e valamivel?
2: Igen, június 10-én, igen, a szecesszió világnapján ott, mivel hogy a nő a szecesszióban, tehát nő a központi téma, az idei szecessziós világnapok tematikája a nő, így akkor erre fogunk központosítani a palotasétát tekintetében, illetve annak témájában. Ezen kívül lesz Sipri Zoltánnak a szecesszióval kapcsolatos filmet vetítjük majd egész nap, illetve egy korabeli díszítő elemet is a palotának, a közkedvelt kék keremje szívét is ki fogjuk állítani, most megtekinthetik eredeti voltában a látogatók. A június hónap egyébként másról is szól, hagyományosan most már idestől a harmadik éve szervezzük majd meg a gyerekek részére a tábort, a nyári tábort a galériában.
1: Ez két nyelvű szokott lenni?
2: Két részletben, tehát szerb, illetve aztán magyar nyelven fogjuk meghirdetni. Úgyhogy majd erre is majd figyeljük a részleteket, hamarosan jelentkezünk.
1: Ez milyen korcsoportot ölel fel? Általános iskola, alsós
2: általános
1: osztályok?
2: Iskola 9 és 12 éves kor közötti korosztályt. Körülbelül maximum 15 főt várunk, akikkel ugye még szépen lehet dolgozni. A végén pedig mindig egy kis kiállítással zárjuk.
1: Ez is nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, és hogy a vendégünk volt. Tehát holnap este 6 órakor nyit rendhagyó módon, de azért napközben is gondolom látogatható
2: napközben
1: lesz a galéria.
2: Napközben 10-16 óráig egy picit
1: szusszannak.
2: Igen, előkészítjük a terepet, és aztán 18-22 óráig várjuk a látogatókat. Természetesen ingyenes lesz hozzánk is a belépő.
1: Köszönöm szépen. Szalma Viktóriát hallották, a Szabadkai Kortárs Galéria igazgatóját. Jó munkát kívánunk
2: önöknek. Köszönjük szépen.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 13 óra 20 perc van, és ahogyan hallották, tehát a Szabadkai Kortárs Galériában és a Szabadkai Városi Múzeumban is várják holnap este 6 órától az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája programsorozat részeként, különféle kiállításokkal, gyerekeknek szóló programokkal készülnek, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz egy látogatást tenni a városban, és megnézni ezeket az intézményeket kívül, belül, és egy néhány információt begyűjteni, hát a történelmünkről és a történetünkről. Ami pedig a folytatásban érkezik, az az apró hirdetések, utána pedig telefonon felkeressük Simon Vilmost, a Vajdasági Baráti Egyesület elnökét, ugyanis az idei esztendőben is megszervezik Etyeken, ugye Budapesttől nem messze, a Vajdasági Piknik rendezvényt, ahova mindenkit sok-sok szeretettel várnak, egy kis sütés, főzés és különféle szabadidős tevékenységekkel készülnek, nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is, de mindenről bővebben a VBE elnöke Simon Vilmos számol be nekünk tehát hamarosan. Előtte azonban még gyorsan megnézzük azt, hogy mi a helyzet most az utakon, illetve a határátkelő helyeken. Korábban arról szóltunk, hogy közúti ellenőrzés volt érvény a tűzoltóknál, és ott voltak a rendőrök. Azóta azt írják, hogy ott már nem mérnek, viszont a Spartak stadionjánál igen, úgyhogy ott érdemes betartani egyébként mindenhol a közlekedési szabályokat, de ott mérnek, és hogyha nem tartjuk be, akkor az drága mulatság lehet. Aztán nézzük tovább. Azt írják, hogy a Tesla telepen ismét ott vannak a rendőrök, méghozzá a Czerny Joe-nál, ugye annál a bevásárlóközpontnál, úgyhogy ezeken a pontokon van most közúti ellenőrzés, mert hogy egészen május 31-ig tart az az országos akció, amelynek részeként fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, és nem csak az autósokra gondolok most itt, hanem a gyalogosokra és a kétkerekű járművek vezetőire is, úgyhogy csak óvatosan és körültekintően. Gyorsan rápillantunk a Border Watcher applikációra is, Szerbiából Magyarország irányába Horgos 2-nél 40 perc a várakozási idő, ez friss információ, és Horgos 1-nél pedig 1 órát kell várniuk az utazóknak. Érdemes ezeket elkerülni, alternatív útvonalat választani. Ha pedig Magyarország felől tartunk Szerbiába, Röszke 1-nél azt írják, hogy most 70 percet kell várni, tehát több mint 1 órát, és sajnos Röszke 2-nél pedig 2 órára növekedett a várakozási idő, úgyhogy ha Szerbiába tartanak, akkor ezt a 2 határátkelő helyet érdemes elkerülni, tehát Röszke 1 és Röszke 2-ről van szó. Óvatosan, körültekintően és hallgassanak bennünket a folytatásban is. Vajdasági Piknik, ezzel a témával megyünk tovább hamarosan.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9.350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99 a hívható szám. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetés

0: részleteket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
0: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik. Sokak örömére az idei esztendőben is lesz vajdasági piknik, május 30-án méghozzá, jövő héten szombaton, immár 11. alkalommal rendezik meg a vajdasági pikniket az egyek melletti Zoltán és Diana horgásztó és pihenőparkban. És hát a részletekről pedig a Vajdasági Baráti Egyesület elnökét, Simon Vilmost kérdezzük, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm a hallgatóink nevében is.
2: Üdvözletem, köszönöm a meghívást.
1: Beszélgessünk akkor a piknikről. Remélhetőleg az időjárás kedvez majd a jövő hétvégén. Kiket várnak, és mire lehet majd számítani?
2: Ugye van egy vicces mondás az egyesületen belül, hogy ha az Vili majd elintézi, hogy jó idő legyen, és mindig megkérdezik, hogy milyen idő lesz, és mindig azt mondom, hogy nagyon jó lesz, és a 10 alkalom volt eddig egyszer, mindig végül is egyszer-kétszer volt egy kis vihar, de végül is ott voltunk, és végigcsináltuk. Úgyhogy a válaszom, hogy ismét jó idő várható. Ugye a szokásos dolgokkal készülünk, amik úgy szokásosak, hogy 10 év alatt mindig sikerült megújulni, és valami újat bevezetni, kipróbálni, ami bevált, azokat megtartottuk. Ugye a két fő eleme ennek a barátkozásnak, úgymond, az egyik a főzőversen, a Pántja Júlia Anna és László főzőverseny, ők a olyan tagjaink, akire így szeretnénk emlékezni. Idén a grill van a fókuszban, minden, ami úgymond faszénen készül, lehet ez hús, vagy lehet ez hal. Minden, ugye az az újítás történt már tavaly is, hogy valami tematikus lesz, hogy nem csak egyfajta bárki bármit főz egy bográcsban, hanem mindig valami kicsit leszűkítjük, és most idén a grill lesz az. A másik fontos elem az eseménynek ugye a horgászverseny, ugyanis ez Magyarország egyik legjobb horgásztava, nagy halakkal, gyönyörű környezetben. Aki már volt, az tudja, aki nem, az meg érdemes eljönni, mert tényleg gyönyörű a helyszín. Két tóról beszélünk, ugye dimbes-dombos környék, ugye az etyeki dombok veszik körül. Nem hiába forgattak ott nagy ilyen hollywoodi szuperprodukciókat, nagyjából 1-2 kilométerre tőle van egy ilyen filmes falu. Úgyhogy oda bejönnek, meglátogatnak bennünket néha az őzek, vagy a vaddisznók, sőt lámák is vannak a gyerekek nagy örömére. És ezen kívül, ugye, ami nagyon fontos, hogy ez egy családos program, ezáltal sok gyerek is van, és ugye észrevettük az elmúlt években, hogy ők nagyon érdeklő őket a pecálás, meg ők is beszállnak, de ugye amikor egy komoly horgászverseny van, akkor nehéz valakinek úgy felelősséget válni más gyerekkel, hogy oda a kezébe egy olyan botot, amivel megsérülhet, vagy ne adj Isten, magába vagy másba kár tehet. Úgyhogy pár éve indítottuk, idén is Halász András fogja vezetni az oktatást, az egyesület vett 10 pecabotot, ilyen gyerekeknek valót, és akkor nem tudom, 4-től 15 éves korig pecálnak és tanulnak horgászni. Az én gyerekem is nagyon szerették tavaly például, de nagyon sok gyerek nagyon szerette. Illetve még Mátyus Ákos tagunk fog gyakorlatilag kézműves foglalkozáskor szervezni a gyerekeknek. Ezek a fő program elemek, úgymond, viszont én mindig azt mondom, hogy úgy kell elképzelni ezt, mint egy ilyen önfelett majális, ahol mindenki kijön és jól érzi magát, és mindig szoktam azt is mondani, hogy ha valaki nem is nevez a főzőversenybe vagy a horgászversenyre, akkor is hozzon magával valamit, ugye ez ilyen igazi vajdasági módra szervezzük, hogy mindenki hozzon magával italt, vagy ételt, vagy bármilyet, amire büszke, amit otthon megsütött, megfőzött, vagy ha van egy üveg pálinkája, vagy nem tudom én, termett az eper otthon, és akkor hoz egy láda epre. Szóval, hogy mindenki valamit hoz, és ez annyira jó, hogy akkor úgy valamit hoztál, és a végén 10-20 féle dolgot tudsz kipróbálni. Úgyhogy mindenki valamit beletesz ebbe a közösbe. Ugye ez nem egy gasztrofesztivál, ahol lehet vásárolni, tehát itt az van, amit mi kiviszünk, és szerintem ez adja pont azt a szépségét, hogy ez nem egy úgymond profitabilis rendezvény, ez nagyon is ugye idézőben mínusos rendezvény, amit az Egyesületünk állja a költségét, ezért létezik ez az Egyesület, úgyhogy nagyon örömmel várunk mindenkit, és hozzon valamit, ami az ő tájegységére, az ő városára, falujára jellemző. Ja, és amit elfelejtettem, nagyon fontos, hogy idén is jönnek a muzsiai jóbarátok, akusztikus változatban egy ilyen jó kis bánsági zenekar, és akkor ott van egy ilyen része is, egy kicsit a felnőttek is mulatoznak, jól érzik magukat, megy ugye főzőcsapattól főzőcsapatig, és akkor ott el mindenkinek a kedvenc nótái elhangoznak. Ez is egy szerintem ilyen olyan színfoltja a dolognak, amit mondjuk nem a gyerekek, de a felnőttek nagyon élveznek.
1: Ugye ingyenes programról van szó, viszont van két határidő, két regisztrációs határidő, ezek kiknek vonatkoznak, és hát mit kell erről tudni?
2: Igen, nagyon fontos az, hogy nincs belépő, viszont regisztrálni kell, ugyanis ez egy magán tulajdonban lévő tó, és igazából csak azt a tavat nekünk adták arra napra, más nem tud ide bejönni, viszont nem tudják, hogy hozzánk tartozik valaki, aki nem regisztrált, és amikor meg kell hajtani, akkor van egy rámpa, ahol nem fognak egyébként karszalagot kapni, nem tudnak behajtani, hogyha nem regisztrálnak. Ugye két határidőnk van, az egyik a május 24, addig várjuk a főzőcsapatokat, horgászversenyre jelentkezőket, illetve a horgászoktatásra jelentkezőket, és május 26, ugye ez 4 nappal a rendezvény előtt, akkor addig pedig mindenkinek a regisztráció. Arra kérünk mindenkit, nagyon egyszerű a regisztráció, vagy írnak nekünk egy e-mailt a vajdasági barát ékezetek nélkül egyben, gmail.com címre, vagy feljönnek a vajdasági barát és egy Facebook oldal, és ott írnak akár egy üzenetet nekünk. Mind a két megoldás működik.
1: Végül pedig időben mikor érdemes megérkezni majd a helyszínre?
2: 10-kor nyitunk kaput, mi szervezők már előbb ott vagyunk, meg akik főznek, azok is sokszor már ott elő felvonulnak, és nagyjából olyan tovább is lehet maradni, de azt mondom, hogy 5-ig vannak úgy sokan, és utána már elszállingóznak, utána még lehet maradni és ott levezetni, mert gyönyörű ott a tó, meg szép ott a naplemente, meg egyebek, hogy lehet ott még maradni, de olyan 5 körül már úgy nagyon jóval kevesebben maradnak, de mondom, ha valaki arra vágyik, hogy kicsit ott maga legyen, csöndbe legyen, nyugalomba legyen, akkor még lehet tovább is maradni.
1: Köszönöm szépen, és hát sok-sok érdeklődőt kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönjük, várjuk Önöket, sok szeretettel.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Ajánló következik. Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
1: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tisztelt hallgatóink, ennyi fért a mai Mozaikban. A hét utolsó Mozaik című műsorát hallották az elmúlt néhány órában. A folytatásban is érdemes lesz velünk tartani. A 14 órai híreket követően kezdődik a Mérleg című műsorunk, melyben többek között arról is szó lesz, hogy meghosszabbított határidővel pályázhatnak a kezdő gazdák, valamint azok, akik öntözés-fejlesztési beruházások támogatását kérik a tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárságnál. A részletekről Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkár helyettest kérdezzük tehát hamarosan. Természetesen 15 óra után a napindító aktuális témáit még egyszer hallhatják majd, aztán pedig forog a körhinta, Csernai Panna lesz a hallgatókkal délután 16:30-tól. Érdemes lesz vele tartani, hiszen érdekességekkel és sok-sok programajánlattal érkezik a körhinta műsorvezetője a mai napon. És hogyha péntek, akkor természetesen hangjegykoktél 18 órától a körhinta részeként, este pedig ex-jó válogatással érkezünk 20 és 21 óra között. Még egyszer köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Dédics Zsuzsanna. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A viszonthallásra!
2: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A magyar miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. A tiszaújvárosi krónika Facebook bejegyzésében arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia ZRT területén. A katasztrófa védelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti robbanás, olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti, hogy világos lesz, ki rendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette, még a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal közölte, hogy K. Endrét érintő döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i keddi közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A Sándor Palota 11 dokumentumot tett közzé a honlapján, a felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia kiváltó. A Hunnia a perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Társadalmi vitára bocsátja programtervezetét a Vajdasági Magyar Plénum. A nyilvános vita augusztus végéig tart. A Facebook oldalukon közzétett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy olvassa el a tervezetet és javaslataival, észrevételeivel, megjegyzéseivel járuljon hozzá a munka folytatásához. A hosszabb elemzéseket e-mailben várják. A beérkezett vélemények alapján a program végső szövegének kidolgozására szeptemberben kerül sor. Befejeződött a Horgosi Kárász Karolina általános iskolában zajló munkálatok első fázisa. Az elmúlt hetekben a tornaterem öltözőit és tusoló részeit újították fel. A fejlesztések a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósultak meg, mintegy 3,7 millió dinár értékben. Utott Róbert tartományi oktatási titkár a munkák befejeztével látogatást tett az intézményben, ahol elmondta, a 2025-ös évben 90 projektet támogattak 500 millió dinár értékben. Hozzátette, az idei pályázatok eredményhirdetése két héten belül lehetséges.
2: Sport.
3: Május 30-án, vagyis a jövő szombaton lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtáról való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozás a múlt és jelen családok, a barátok és a települések között.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Változó felhőzet melletti sok napsütésben lesz még a továbbiakban is részünk Vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok.
1: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hanyateriszt hallják. Mai műsorunk vendége Tóth Zoltán, a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese, akivel az aktuális pályázatokról beszélgetünk. Föltehetik a kérdést, hogy miért mindig a pályázatokról beszélünk. Azért, mert nagy segítséget nyújtanak a termelőknek mindenféle szempontból ezek a támogatások, amelyeket a tartomány folyamatosan biztosít mindazok számára, akik fejleszteni szeretnék a gazdaságukat, a termelésüket, a tenyésztésüket. Úgyhogy szerintem kezdjük azzal a két pályázattal, amely hosszabbítást kapott, ami a pályázati határidőt jelenti. Ez pedig az első a kezdőgazdák támogatása, a másik pedig az öntözésfejlesztési beruházások támogatására vonatkozó pályázat. Azt megírták, hogy május 25-ig meghosszabbították a leadási határidőt. Miért?
3: Igen, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság évről évre számos pályázati lehetőséget, vissza nem térítendő támogatást biztosít az egyéni gazdálkodók, mezőgazdasági termelők részére. Így van ez az idejében is, összesen 27 pályázati kiírást tervezünk megjelentetni, ez idáig 12 pályázatunk jelent meg, amelyek most folyópályázatok, tehát nyitott pályázatok. Az egyik fontos ilyen pályázatunk a fiatal pályakezdő mezőgazdasági termelők, gazdák támogatása. Gyakorlatilag május 18-án hétfőn lejárt volna a pályázati határidő, de a titkárság úgy döntött, ugyanis folyamatban van a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás, és hát, hogy lehetőséget biztosítsunk a gazdáknak, úgy a fiatal gazdáknak, úgy az öntözésfejlesztésben gondolkodó gazdáinknak, és a másik két pályázatunk vonatkozásában, amelyek megjelentek, tehát, hogy a vásáron tapasztalt, illetve ott megismert új eszközöket, fejlesztési lehetőségeket megismerve vegyenek részt a pályázatainkon. Tehát ebből kifolyólag a fiatal gazdák és az öntözés fejlesztés támogatására megjelentetett pályázatainkat meghosszabbítottuk, tehát a meghosszabbított határidő az május 25-e, tehát jövő hétfő lesz. A fiatal gazdák részére egy 200 millió dinár keretösszegű pályázatot jelentettünk meg, tehát a fiatal pályakezdő gazdák, akik első ízben 2025. április 1-e után jegyeztették be gazdaságukat, és a pályázati beadvány beadásának pillanatában nem töltötték be a 40. életévüket, illetve betöltötték a 18. életévüket, és első ízben jegyeztették be gazdaságukat, azok tudnak pályázni, tehát a növénytermesztés szektoraiban használt kapcsolatú eszközök, berendezések támogatására, ugyanúgy tenyészállatok beszerzésének támogatására egyaránt. Ennél a pályázatnál az előző évekhez hasonlóan 90%-os költségtérítést tudunk biztosítani, tehát a beruházás adó nélküli összegének a 90%-áig tudjuk támogatni. A minimálisan igényelhető támogatási összeg 500 ezer dinár, maximálisan pedig 3 millió dinár összegű támogatást tudnak kapni a fiatal gazdák a Tartományi Mezőgazdasági Titkárságtól. A másik pályázat, amely vonatkozásában meghosszabbítottuk a határidőt, és ami úgy szintén évről évre aktuális, és talán egyre aktuálisabb, az az öntözésfejlesztés. A múlt évben 450 millió dináros keretösszeggel hirdettük meg ezt a pályázatot, az idejében 480 millió, tehát plusz 30 millió dinárt társítottunk erre az intézkedéshez, ezen beruházások támogatására. Tehát ennél a pályázatnál 60%-os az általános térítés mértéke, de amennyiben 40 év alatti fiatal pályázik, illetve életkortól függetlenül hölgy pályázik, abban az esetben a vissza nem térítendő támogatás mértéke elérheti a 70%-ot is. Itt az öntözésfejlesztéssel kapcsolatos berendezéseket, öntözésfejlesztési technológiákat, különböző formáit támogatjuk, ami a minimálisan igényelhető támogatás összege 30 ezer dinár, maximálisan pedig 7 millió dinárt tudunk biztosítani. Ebben a pályázatban, illetve ennek a pályázat vonatkozásában is, tehát a meghosszabbított határidő van érvényben, tehát május 25-ig várjuk a pályázati beadványok leadását.
2: Ezek szerint a fiatal, lehetséges jövendőbeli nagyon sikeres gazdák szeretnek pályázni a tartománynál.
3: Azt el tudom mondani az előző évi pályázati beadványok száma alapján, hogy az érdeklődés a visszanemtérítendő támogatások vonatkozásában nagy, mindegyik pályázati vonalunk vonatkozásában, úgy érvényes ez a fiatal pályakezdők vonatkozásában is. Ahogy mondta, itt leginkább az a tapasztalat, hogy már a családi gazdaságban dolgozó és onnan kitörni vágyó, illetve saját gazdaságot alapító fiatalok szoktak legnagyobb arányban, számban pályázni. Tudjuk azt, hogy a mezőgazdaságban hatalmas tőkére, kapacitásokra van szükség és anyagi támogatásra is egyaránt, hogy valaki, tehát a nulláról, illetve tehát a tőke hiányában, termőföld birtoka nélkül kezdjen el földműveléssel foglalkozni. Ebből kifolyólag az a tapasztalat, hogy már a mezőgazdaságban dolgozó családi hagyományokon alapuló gazdálkodást folytatnak, visznek tovább.
2: Na de hát itt van ez a másik nagy kérdés, amire azt hiszem, hogy hát varázspálcával rendelkező tartománytitkár helyettese tudna válaszolni, hogy vajon mekkora szükség lesz idén az öntözése.
3: Igen, tehát ezt előre biztosan nem tudjuk. Az előző évek tapasztalataiból merítve arra tudunk következtetni, hogy a csapadék az folyamatosan kevesebb és kevesebb, illetve hát aszályokkal küzdnek a gazdák is, ez nagyon nagy megpróbáltatást jelent számukra, tehát ez nagyon sokat ront a gazdálkodóknak a jövedelmükön, és egyáltalán a mezőgazdaság. Igen, a kedvükön is, és mindenképp arra kell törekedni, hogy a termelést biztonságosabbá tegyék, és tehát az öntözés fejlesztésbe való beruházás biztos, hogy nem vészkárba, tehát akármikor jöhetnek, tehát adja Isten, hogy csapadékos időjárások következzenek, tehát olyan évek, illetve olyan időszak, de mindenképp ajánlom, illetve hát ők tudják maguk is, hogy ezt a fejlesztést, ezt meg kell valósítani, és igyekezni kell olyan öntözésfejlesztési technológiákat vásárolni, olyan technológiába fejleszteni, amelyek víztartalékosak, illetve vízhatékonyak. Az öntözővíz felhasználásának vonatkozásában takarékosak, mert ez hosszú távon hozzájárul azokhoz a fontos kérdésekhez, mint a talajvíz, az édesvíz, mint természeti kincs megőrzésének hosszú távon. Ugyanakkor a környezetkímélés vonatkozásában is nagyon fontos, és hát egyáltalán, hogy fenntartható legyen egyáltalán maga az öntözés, mint mezőgazdasági tevékenység a növénytermesztés során, és mindenképp arra biztatjuk őket, már a gazdákat, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel, ugyanis ezen pályázat keretében a gyümölcsösök, illetve gyümölcstermelők, szőlőtermelők, jégvédelmi rendszerek, hálók, fagyvédelmi rendszerek beszerzésére is tudnak pályázni, tehát nem kifejezetten maga az öntözés vonatkozásában van itt lehetőség, de tehát ez mind a termelési biztonság szavatolása is olyan termelési mód kialakítása felé irányul, amely megkönnyíti az ő munkájukat, és nem hordoz magába rizikót.
2: Ez a lehetőség azt is mutatja, hogy ha néhány évvel ezelőtt már pályázott például csöpögtető rendszer bevezetésére egy gyümölcsész vagy szőlész, akkor most újra pályázhat, és hogyha bejut a szűk körbe, hogy meg is kapja ezt a támogatást, akkor például ilyen jégvédelmi hálókat tud kifeszíteni a gyümölcsöse fölé.
3: Persze, igen. Tehát van több lehetőség, tehát azt szoktam mondani a gazdáknak, akik érdeklődnek, tehát feltétlen olvassák el a pályázati kiírás szövegét és az alatta a tartományi titkárság hivatalos honlapján található dokumentumokat, mint például a pályázati szabályzatot, mert a pályázati szabályzat pontosan felsorolja azokat a beruházásokat, amelyeket mi támogatunk. Az a célunk, hogy minél többen tudjanak élni a pályázat adta lehetőségekkel, mert ezek vissza nem térítendő támogatások is, ezek az igazi támogatások, ezek jelentik a gazdák számára. Azt el tudom mondani, hogy a múlt évben 798 pályázati beadvány érkezett az öntözés fejlesztésre, és valamivel több mint 400-450 pályázót tudtunk támogatni. Természetesen az attól is függ, hogy milyen mértékű támogatásra, mekkora beruházásra pályáznak a gazdák. A pályázat lehetővé teszi a nagyobb beruházások esetében, hogy több gazda társulva együttesen pályázzon. Tehát vannak olyan öntöző rendszerek, amelyek költségesek, de viszont több gazda abban a kataszteri községben azokban, tehát a parcelláik határosak, és így gazdaságos, hogy többen pályáznak egy ugyanarra rendszerre, ugyanis többen föl tudják ezeket az öntözés fejlesztési, illetve öntözési eszközöket, technológiákat használni.
2: És volt már ilyenre példa a korábbi években?
3: Volt, igen.
2: Egy ilyen beruházás nyilvánvalóan mindig hasznos, akkor is, hogyha egy évet akár parlagon áll az öntözőrendszer, nem?
3: Igen, mindenképp. Tehát, hogyha egyszer megvalósult az adott fejlesztés, akkor az bármikor elővehető, használatba helyezhető, és mindenképp némi biztonságot jelentett a gazdák számára.
2: És hát a tartományi mezőgazdasági titkárság azért gondol más területekre is, mert hogy két újabb pályázata jelent meg a titkárságnak.
3: Igen, közvetlenül a nemzetközi mezőgazdasági vásár megnyitása előtt, pontosan május 14-én két újabb pályázati kiírást jelentettünk meg. Mind a két pályázati kiírásról elmondhatjuk, hogy népszerűek. Az egyik pályázati kiírás az a támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági gazdaság fizikai eszközeibe történő beruházások társfinanszírozására, tehát új gépek, berendezések beszerzése a növénytermesztésben. El tudjuk mondani, hogy ez az előző évek tapasztalataira építve, hogy a legnépszerűbb pályázati kiírásunk, tehát a pályázat tárgya nem visszatérítendő támogatások odaítélése, tehát gépek beszerzése, gyümölcs, szőlő és komló ágazatban, időjárási károk elleni védelmi berendezések, gyümölcs, szőlő és komló ültetvények telepítéséhez szükséges támrendszerek, drótok és egyéb eszközök. A növénytermesztéshez szükséges szerkezetek, berendezések a védett térben, tehát maga a fóliasátras termelés támogatása, és persze a fóliasátorba azok az öntözési technológiák, tápanyagellátási technológiák, a növények hő és levegő, hőmérséklet, illetve víz háztartását szolgáló berendezések és eszközök, technológiai sorok beszerzése a gyümölcs, szőlő és zöldségtermesztésben, és van a másik kategória, tehát a gyakorlatilag az összes valamennyi szántóföldi növényi kultúrák során használatos kapcsolatú eszközök, tehát a talajművelés különböző eszközei, tápanyagellátás különböző eszközei, a szállítási eszközök és minden más, tehát a szabályzatban ezek az eszközök mind fel vannak sorolva, tehát nevesítve vannak, és ezeket áttekintve tudják a pályázók megítélni, hogy mire van, milyen pályázati lehetőséget, illetve beruházást kívánnak megvalósítani. Azt el kell mondani, hogy a pályázók tudnak előszámlával pályázni, tehát olyan beruházást, amelyet még nem valósítottak meg, illetve olyan beruházásra, amelyet már megvalósítottak, tehát számlával is pályázhatnak. A megvalósult beruházásoknál azokat a beruházásokat ismerjük el, amelyek 2025. szeptember 1-e után valósultak meg, illetve a maga számla keltezése ezután valósult meg. Tehát már, hogyha megtörtént a beruházás, akkor is ebben az időintervallumban el tudják számoltatni. Ennek a pályázatnak a keretösszege 435 millió dinár. Itt is az általános visszatérítés mértéke a beruházás nettó értékének a 60%-a, illetve amennyiben 40 év alatti fiatal pályázó, illetve hölgy pályázó pályázik életkortól függetlenül, akkor 70%-ot is tudunk biztosítani. Tehát itt, ahogy már elmondtam is, tehát három szektor, három növénytermesztési vertikum beruházásait támogatjuk, tehát a gyümölcs, szőlő, komló ágazat, itt maximálisan 4 millió 800 ezer dinárt támogatást tudnak igényelni, minimálisan pedig 100 ezer dinárt. A második kategória fóliasátras termelés támogatása, itt maximálisan 2 millió 400 ezer dinár támogatást igényelhetnek, illetve minimálisan 100 ezer dinárt. A technológiai sorok és kapcsolató munkagépek beszerzésének támogatása, tehát itt a zöldség, gyümölcs, szőlőtermesztés és az a más szántóföldi növényi kultúrák esetében a maximális támogatás 1 millió 800 ezer dinár lehet, illetve minimálisan 300 ezer dinár. A pályázási határidő az 2026. június 12-e van még idő, de figyelembe kell venni azt, hogy tehát a pályázati beadvány mellé dokumentumokkal kell igazolni a pályázási feltételek teljesítését, ezért ez, mivel hogy ezeket állami szervek adják ki, illetve hivatalok, ezért ajánlatos időben elkezdeni a dokumentumok begyűjtését. Ami újdonsága a pályázatainknál az előző évhez képest, hogy egy-egy pályázati beadvány, pályázat üzleti tervet is kell, hogy tartalmazzon. Ennek az üzleti tervnek a modellje megtalálható a pályázati kiírás dokumentumai között, tehát az a dokumentum tartalmazza mindazokat a kért adatokat, amelyeket egy üzleti tervnek tartalmaznia kell, azt követve tudják kidolgozni az üzleti tervet.
2: A másik újonnan megjelent pályázat.
3: Úgy szintén május 14-én hirdettünk meg, az az úgynevezett farmi felszerelések beszerzésének támogatása. Tehát ezzel a pályázattal magát az állattenyésztési termelés hatékonyságát próbáljuk támogatni, növelni. Itt is visszanemtérítendő támogatásról beszélünk, ez egy 130 millió dinár keretösszegű pályázat. A támogatás mértéke itt is 60%, tehát a beruházás nettóértékének 60%-a, illetve 70%. Itt két tevékenységet választhatunk el, tehát az állattenyésztő telepek felszerelésének társfinanszírozása, tehát szarvasmarha, sertés, juh telepek beruházásra tudnak, ezekre a fejlesztésekre tudnak átadni pályázatot, tehát itt a minden, tehát a tej kezeléssel kapcsolatos beruházások, tehát fejőházok, fejőrendszerek, tejhűtését, illetve kezelését szolgáló eszközök, ugyanígy a takarmányozás során használatos eszközöket, kapcsolatú eszközöket, rakókat, illetve maga táplálék, a takarmány begyűjtése, illetve elkészítése során használatos gépeket, kapcsolatú eszközöket, tehát akár pótkocsikat is lehet pályázni. Itt maximálisan 3 millió dinár támogatást tudunk biztosítani, minimálisan pedig 150 ezer dinárt. A második tevékenység, tehát ebben a pályázatban az pedig a méhészet, illetve a méhészeti beruházások társfinanszírozása, illetve támogatása, minimálisan 50 ezer dinár támogatás, maximálisan pedig 500 ezer dinárt tudnak igényelni, tehát méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésére is egyéb méhészeti eszköz. 50 ezer dinár támogatás, maximálisan pedig 500 ezer dinárt tudnak igényelni, tehát méhkaptárak, méhészeti konténerek beszerzésére és egyéb méhészeti eszközök beszerzésére.
2: Mikor

0: áll, azaz organikus termesztés során használt kapcsolatú eszközök, eszközök, berendezésekre beadott pályázati beadványok értékelése, illetve maga a feldolgozóipar, tehát a kis hús- és tejüzemek, a borászatok, a pálinka készítők és a méhészeti termékek készítői, valamint a zöldséggyümölcs feldolgozók pályázhattak a magára feldolgozás fejlesztésére, és tehát ott is lezárult a pályázati határidő, illetve megérkeztek a pályázati beadványok. Ugyanúgy volt pályázatunk az önkéntes tűzoltó egyesületek részére, tehát tűzvédelmi eszközök, tűzvédelmi ruházat beszerzésére. Itt 100% mértékben támogattuk a tűzoltó egyesületek beruházásait, illetve volt pályázatunk a vadászat fejlesztésére, tehát itt 131 millió dináros keretösszeggel hirdettünk pályázatot a vadász egyesületek részére, különböző vadászati beruházások megvalósítására, élővad beszerzésére, fácán, fogoly beszerzésére, vadászati kellékek beszerzésére, és ezeken pályázatok vonatkozásában várjuk az eredményeket, illetve dolgozunk a pályázati beadványok formai ellenőrzésén és elbírálásán és pontozásán, valamint a döntéshozatal, megfelelő döntés meghozatala előtt állunk.
1: És még nincs vége az évnek, mert ugye elmondta a titkárhelyettes úr, hogy összesen 27 pályázatot szándékoznak kiírni. Hát kíváncsian várjuk a következő adagot, úgymond a következő sorozatát a pályázatoknak. Körülbelül mikorra várhatók még ebben az idényben, vagy inkább majd a nyár végén?
0: Folyamatosak lesznek a pályázatok megjelentetése, tehát az év elején meghoztunk egy pályázati ütemtervet, illetve naptárat, amely értelmében jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat. Nem kell elfelejteni azt, hogy a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság nem csak a mezőgazdaság szakterületét fedi le, hanem ide tartozik a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, és hát értelemszerűen a maga pályázat tárgyát figyelembe véve jelentetjük meg a pályázati kiírásainkat, tehát lesznek itt még pályázatok vízgazdálkodás vonatkozásában, tehát megjelentettük az ivóvízellátással kapcsolatos beruházások támogatását önkormányzatok részére, ez egy 272,5 millió dinár keretösszegű pályázati kiírásunk volt, itt önkormányzatok tudtak, illetve ez a pályázat is még nyitott, tehát május 22-ig nyitott, úgyhogy még tudnak pályázni. Lesz még szennyvízkezeléssel kapcsolatos pályázati kiírásunk, ugyanúgy önkormányzatok részére, ez is 272 millió dinár keretösszegű pályázat önkormányzatok részére, de lesz még falusi, illetve vidéki infrastruktúra fejlesztés támogatására pályázati kiírásunk, az 270 millió dinár keretösszeggel, ami az egyéni gazdálkodók vonatkozásában fontos, nagy érdeklődést váltott ki az előző évek tapasztalat alapján, az a tenyészállatok beszerzése, tehát szarvasmarha, juh, kecske, sertés beszerzésére tudnak majd pályázni. Ez a pályázatunk is előkészületek alatt áll. Ez egy 300 millió dináros pályázati összegű lehetőség lesz, úgyhogy lesznek még az erdészet vonatkozásában, tehát erdőtelepítés, erdőmeliorizáció, erdei utak, erdei tűzvédelem vonatkozásában, de hát még sok más.
1: Úgy látom, hogy sok aktuális téma van még, amiről majd, amikor aktuálisak lesznek ezek a pályázatok, akkor szeretném, hogyha újra beszélgethetnénk titkárhelyettes úrral. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. A mérleget hallották. A műsor vendége volt a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese Tóth Zoltán. A mérleg műszaki munkatársa Móra Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréza, viszont hallásra.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
7: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan halad a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik, sikeres eladás, esetleges államosítás, vagy az is előfordul, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság. A szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és nyáron akár globális hiány alakulhat ki. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az üzemben baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István magyar gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. Hét másik személyt pedig égési sérülésekkel kezelnek. Kapitány közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Megerősítette, hogy a segítség időben érkezett meg a baleset helyszínére, a hatóságok pedig elvégezték a szükséges méréseket, elkezdték a mentést légi és közúton is. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné a választást, el fogja ismerni az eredményeket. Ugyanakkor továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Ez szerinte azt jelenti majd, hogy világos lesz, kirendelkezik többséggel, és az valósítja meg saját tervét és programját. Hozzátette még, a célja továbbra is az, hogy Szerbia fejlődjön, épüljön és modern országgá váljon. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót, húzta alá Relja Ognjenovic. A nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a termés kilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszibarack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica szója és a szója visszaszorul. Szakértők szerint az agrárium akár a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat idén, miután az ágazat export többlete továbbra is jelentős. Azonban továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő, figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere.
4: Sport.
5: Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették. Bumfort Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány elnöke elmondta, a vágta a vajdasági magyarság egyik legszebb ünnepe, találkozás a múlt és jelen, a családok, a barátok, a települések között.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérnek, a változó felhőzet mellett is sok napsütésben lehet ma részünk, továbbiakban is vajdaságban. 26 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, csapadékot nem jósoltak a meteorológusok. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a hőmérséklet csúcsértéke maihoz hasonlóan fog alakulni. A hétvégén folyamatos felmelegedés kezdődik, és a tavaszias idő nyáriasra vált, a jövő hét elején már 30 fokot is mutathat a hőmérő.
0: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A magyar alaptörvény módosítását kezdeményezte a Tisza párt. A kezdeményezés 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki tisztséget. Agyánszky Máté történésszel beszélgetünk a témáról. Köszöntelek a stúdióban.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ez a módosítás, amelyet a Tisza párt kezdeményez, arra irányul, hogy Magyarországon ne lehessen valaki miniszterelnök 8 évnél több ideig. Lehet-e tudni, hogy miért van erre szükség? Próbáljuk elemezni a helyzetet.
2: Most az a kérdés, hogy mennyire menjünk vissza a történelembe, hogy miért van erre szükség. Ugye amióta az ember igyekszik leválni a monarchisztikus rendszerekről, tehát az ókorig vissza lehet menni, azóta ugye foglalkoztatja az a gondolat, hogy hogyan korlátozza az egyének hatalmát. Apróságnak tűnhet, de például Rómában is, hogy az ókori Rómában a konzulokat egy évre választották meg, hogy olyan széleskörű hatalommal rendelkezett egy konzul, hogy ők maguk is féltek attól, hogy nehogy ebből hosszú éveken átmenő praxis legyen. És amikor ugye kezdenek kialakulni, amit mi úgy hívunk, hogy modern demokráciák, akkor ugye ez újra felvetődik témának, tehát ugye ez nem titok, hogy ez a 8 éves gyakorlat, vagy két mandátumos gyakorlat, ennek ugye Amerikában vannak ugye a gyökerei, ha gondolod, erről is bírunk néhány szót ejteni. De ugye alapvető különbség, hogy az Amerikai Egyesült Államokban elnöki rendszer van, ott nagyon jellemző az elnöki rendszernél ez a két mandátumos, sőt van, ahol egy mandátumos, azt hiszem Mexikóban ott csak egyszer lehet valaki Mexikó elnöke. Sokkal ritkább maga, hogy a miniszterelnöknek az időtartamát korlátozzák két mandátumban vagy 8 évben. Ugye, amikor létrejön az Egyesült Államok is elfogadják az alkotmányát, ami a mai napig ugye ugyanaz az alkotmány van érvényben, akkor George Washingtont kétszer egymás után megválasztották. És harmadszor is megválasztották volna, szinte biztos, hiszen óriási népszerűségnek örvendett, de neki ugye az volt a fölfogása, hogyha őt még egyszer megválasztanák, akkor ugye az azt a visszatetsző gondolatot szülhetné a kortársakban, hogy hasonló hatalma van, mint volt a brit királyoknak ugye az Egyesült Államokban, úgyhogy ő önként úgy döntött, hogy nem indul harmadszor. És akkor ez az Egyesült Államokban egy gyakorlattá vált, nem volt ez kötelező érvényű, és ez egészen a 20. századig így meg is történt, sőt, akik akartak indulni, azokat a saját pártjuk úgymond megpucsolta, például Theodore Rooseveltet, hogy ne tudja megtenni. Aztán jöttek ugye a 30-as, 40-es évek nehézségei, amikor Rooseveltet négyszer választották meg elnöknek, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már az amerikai törvényhozás is foglalkozott a kérdéssel, és 1951-ben alkotmányba rögzítették azt, hogy csak kétszer. Ugye például lehetett korábban egy fél évvel ezelőtt, ugye Trumppal kapcsolatban olvasni ennek, hogy ő szívesen vállalna egy harmadik ciklust, de hát erre gyakorlati esélye nincsen, tehát alkotmánymódosítás nélkül semmiképpen.
1: Tehát akkor ezt a gyakorlatot a történelem folyamán több demokráciába is átültették, mind annak érdekében, hogy a valaki személyes hatalmát vagy teljhatalmát korlátozni lehessen, és akkor így szabták meg két mandátumban vagy 8 évben, és akkor most, hogyha visszatérünk Magyarország helyzetére, akkor és a bejelentett információk alapján azt tudhatjuk, hogy ugye, hogy honnantól és milyen dátumtól nézik majd ezt a 8 évet, mert ugye a Tisza párt már ezt is bejelentette, hogy 1990-től?
2: Ugye ez az Antal miniszterelnökségétől regnáló vagy hatalmon lévő miniszterelnököket jelenteni, tehát Boros Pétert, aki még ugyan él, de 97 éves, tehát őt ez már nem érinti túlzottan, ugye Horn Gyula szintén már nincs az élők között, ugye utána jött Orbán Viktor, aki két turnusban volt ugye miniszterelnök, utána Medgyessy Péter, tehát ő még lehetne miniszterelnök, mert ő nem töltötte ki ugye még az első mandátumát se, Gyurcsány Ferenc sem töltötte ki ugye a 8 évét, nem töltötte ki ugye Gyurcsány után Bajnai Gordon se, ő azt hiszem egy évig volt talán miniszterelnök, és akkor jött ugye megint Orbán Viktor és most Magyar Péter. Tehát Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter és Bajnai Gordon lehetnének még elméletileg.
1: Itt már utaltál félmondatban arra, hogy ezt a 8 évet nem kell egyhuzamban értelmezni, tehát itt lehet kisebb-nagyobb megszakításokkal. A lényeg az, hogy ezt számba veszik, illetve számolják és összeadják ezeket az éveket.
2: Igen, itt ugye arról azért más egy elnöki rendszer, mert itt ugye az elnököt közvetlenül a nép választja meg. És ezért nem is igazság szerint ez, ami Magyarországon alkotmányba fog valószínűleg kerülni, az nem gyakorlat a nagyvilágban. Nagyon ritka az olyan ország, ahol a miniszterelnökök hatalmát korlátozzák, mert ugye magát a miniszterelnököt nem a nép választja meg a választásokon, hanem a parlamenti többség választja meg. Az a gyakorlat, az a közfölfogás a legtöbb országban, tehát ameddig egy párt felhatalmazást kap az ország irányítására, addig annak a pártnak a vezetője gyakorolhatja a miniszterelnöki pozíciót.
1: Tehát akkor ezeket a szabályokat betartva, illetve hogyha megtörténik az alaptörvény módosítás, akkor az mit fog jelenteni a gyakorlatban, hogy ki mennyi ideig lehet még miniszterelnök, amennyiben még megválasztásra kerülhetnek 4 év múlva?
2: Tehát ha Boros Pétert kivesszük, meg Megyesi Pétert, mert ők már viszonylag ugye korosabb kategóriák, akkor Gyurcsány Ferenc még 3,5 évig, Bajnai Gordon, ugye ő csak 1 évig volt miniszterelnök, tehát még 7 évig, és hát ugye akkor marad még Magyar Péter, aki még csak most kezdte el az első
1: illetve
2: ciklusát.
1: Ugye az a cél, hogy gondolom a Tisza pártnak az a célja, hogy ezzel a rendelkezéssel, illetve az alaptörvény módosításával gátat szabjanak annak, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen, hiszen ő neki meg már betöltődött a 8 év, sőt azon ugye már túl is
2: haladt. Végül is 20 évről beszélünk.
1: És hogyha megnézzük a nagyvilági alakulásokat, meg hogy mi a helyzet a nagyvilágban, itt Amerikát már említetted. Más demokráciákban, vagy más országokban ez hogyan és miként alakul? Oroszországra is kitekinthetnénk, hiszen ott is érdekes a helyzet.
2: Akkor külön veszük a demokráciákat, meg ugye Oroszország. Tehát ott, ahol nincsen ilyenfajta korlátozás, mondjuk Kínai Népköztársaság, Oroszország, vagy akár még türk köztársaság, ahol ez megszűnik létezni, vagy Fehér Oroszország, tehát azok nem demokráciák, még hogyha nevük ugye nem is monarchisztikus államberendezkedésekről beszélünk, valamiféle autoritár rendszerről kell velük kapcsolatban ugye szót ejtenünk. A hatalom korlátozása az a mai modern demokráciáknak az egyik alappillére. Mondom, itt az a nem furcsa, az a szokatlan inkább számunkra, hogy ezt miniszterelnöki székkel kapcsolatban teszik meg, mert ez nagyon ritka gyakorlat a világban. Talán csak ázsiai országokat tudnék említeni, ahol ez törvényileg van szabályozva, amikor azt hiszem talán Tájföldön. Japánban nem szokás, Japánban törvény nem korlátozza, hogy ki mennyig lehet miniszterelnök, de ott viszont hagyománya van szintén annak, hogy miniszterelnök is csak 2 cikluson keresztül lesz valaki, de nem törvényileg. Tehát mondom, nagyon ritka ez, ami Magyarországon történik, de nem egyedülálló dolog. De ritka, ritka.
1: De Oroszországban is valamilyen hasonló történt, hogy Putyin az többször volt miniszterelnök, aztán pedig ugye államelnök, tehát ott is az államelnökség betöltésének határideje van megszabva.
2: Igen, de ha jól emlékszem, azóta ott már változtatták a törvényt, az alkotmányt, és az, ami volt, hogy kellett ugye rosálniuk a Medvegyevvel még ott a 2000-es évek közepén, az már nem.
1: Elkalandoztunk, térjünk vissza Magyarország helyzetére. Ott ugye az alkotmányt módosítani csak is akkor lehet, hogyha a hatalmon lévő pártnak megvan a 2/3 többsége. Itt ez a Tisza esetében nem kérdés.
2: Tehát ugye abszolút, nem is abszolút, tehát 2/3 többségük van a parlamentben. Tehát ez egy nagyon kényelmes pozíció, mert tulajdonképpen bármilyen fundamentális dologhoz hozzá lehet nyúlni, ami az állam szerkezetét illeti.
1: Tehát ott ugye a 2/3 többség a 133 mandátumot jelent, nekik viszont a választásokat követően 141 képviselője jutott be a parlamentben, tehát akkor
2: ez egy nagyon kényelmes többség.
1: Többséggel. Ide, nagyon.
2: És mivel ugye az egyik programpontjuk is, tehát ez nem eltitkolt dolog volt, tehát ők a kezdetektől fogva ugye azt hangoztatták, hogy meg fogják akadályozni azt még egyszer, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legyen, úgyhogy tulajdonképpen nem váratlan az sem, hogy ez az egyik első olyan döntésük, vagy törvénymódosításuk, alkotmánymódosítási javaslatuk, amit a parlamentnek ugye be fognak nyújtani.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Yeah!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy világos szürke Metallic 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusig. Kifogástalan állapotban van, az irányár 9.350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon lehet. 060 133 11 99 a hívható. Szám. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: A jövő hétvégén tartják a Palicsi Vermes Lajos napokat. A háromnapos rendezvénysorozat keretében Vermes Lajosra, az ő életművére emlékeznek, és a sport kerül a fókuszba. Az elsődleges cél megidézni Vermes Lajos a palicsi olimpiák alapítójának szellemiségét, és visszaemelni azt a köztudatba. A szervezőket hívtuk meg a stúdióba, itt van velünk Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke, és Kudlik Zoltán, a Velator szervezője, tartományi művelődési segédtitkár. Jó reggelt, jó napot, üdvözöllek benneteket itt kívánok. A stúdióban. Kezdjük talán azzal, hogy felidézzük, ki is volt Vermes Lajos. Mondjuk el, miért is olyan meghatározó ő, az ő személyisége és munkássága, főleg itt nekünk itt Szabadkán és Palics meg hát a környéken. Nagyon sok mindent letett az asztalra.
2: A Vermes család az Szabadka története szempontjából egy meghatározó család, aki támogatta a sport életét, és főleg Vermes Lajos, aki az 1800-as évek végén felendítette Szabadkán a sport életét, és nem csak Szabadkán, hanem Palicson, mivel Palicson voltak nekik föld területeik a tópartján, amit a köz érdekében felajánlott, és kialakított az első velocipédes pályát, ami a kerékpározás őse volt a velociped, de az a nagykerekű kerékpár. És ezzel elindított egy olyan folyamatot, ami Szabadkán a sport életet elindította, és megerősítette, és megelőzte a korát is, mivel hát a modernkori olimpiának az előzményeként, úttörőjeként megszervezte a palicsi játékokat, ahol több sportágban versenytek az ideérkező sportolók. Ilyen szempontból hát a sporttörténetbe is beírta magát Vermes Lajos és Palics.
1: A városvezetés sem feledkezett meg személyéről, kapott egy szobrot a Bagolyvár mellett, pár évvel ezelőtt ugye különböző Vermes Lajos táblákat helyeztek ki a sétányon, illetve hát a Vermes Lajos napokat is három évvel ezelőtt indították, de Vermes Lajosnak köszönhetően ugye több ikonikus épület is épült Palicson, amelyekre ma is büszkék vagyunk. Az ő idejében fejlődött a közlekedés, a villamos is ugye Szabadka és Palics összeköttetésében, és ez azt is jelenti, hogy nem kizárólag a sportról lesz szó a rendezvényen, hanem a kultúráról, illetve a 19. század végi polgári hangulat felidézéséről is. Meséljetek erről.
3: Tehát a háromnapos rendezvény azért lett háromnapos, ugye két évvel ezelőtt kétnapos volt, ugyanis annyi témát boncolgatunk, hogy két napban nem férünk bele. Ugye a háromnapos rendezvény az úgy néz ki most idén, hogy május 29-én az első napon ott az általános iskolásokat várjuk, hogy őket közelebb hozzuk a sporthoz, és ezáltal közelebb hozzuk önmaga az Vermes Lajos szellemiségéhez. Itt négy általános iskolát várunk idén, tavaly három volt, most csatlakozott még a Horgosi iskola, valamint a Majsajúti általános iskola, a Palicsi általános iskola, Hajdújárás Királyhalom általános iskolás, sok jönnek a nagy teraszhoz, Palicson, ahol régen az olimpiákat, a Palicsi olimpia helyszíne. Különböző versenyszámokban fognak részt venni, felsős diákok, súlylökés, futás, zsákbaugrálás, miközben ezek a mérkőzések mennek, versenyek, látványklubok pedig bemutatókat fognak tartani, sportklubok, mint például a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia, kint lesz nálunk a Szabadkai Vívók, a Palicsi Evezősök, egy külön kis versenyt is szerveznek oda, úgyhogy a gyerekek is tudják ezeket a sportokat próbálni, és később pedig ugye a klubokat fel tudják keresni, hogyha érdekli őket ezek a sportok. A gyerekek díjakat, diplomákat fognak kapni, és a legtöbb pontot elérő iskola pedig a Vermes Lajos vándorselleget viheti haza, amit tavaly a Hajdújárási iskola nyert meg, és a legvégén pedig velociped bemutató is lesz, magyarországi vendég, korhű velocipédekkel fognak kerékpározni, meg lehet őket tekinteni, ki is lehet akár próbálni is, nem könnyű, de ki lehet próbálni, úgyhogy ezzel fogjuk zárni a szombati napunkat.
2: És ezúton szeretném meghívni mindenki polgárt, aki érdekelt, és hogy pénteken is látogasson ki, mert érdemes szerintem a fiatalokat megnézni, és megtekinteni ezeket a kerékpárcsodákat.
3: Így van, tehát ezen a rendezvényen itt 3-400 gyerek gyerek is kint lesz a helyszínen, tehát nem csak azok fognak kint lenni, akik versenyeznek, hanem ugye az iskolákból máshol, illetve a Palicsi iskolából is, még az alsósok is kijönnek, nekik is különböző programokat, kis foglalkoztatásokat fogunk helyszínen biztosítani. Itt van egy folyamatban lévő megállapodásunk a Kosztolányi Tehetséggondozó Gimnáziummal, hogy ők is csatlakoznának a megmozduláshoz, ugyanis egyre többen vagyunk, ezért egyre nagyobb a rendezvényezés, szükség van, illetve szeretnénk bevonni azokat a diákokat, akik esetleg érdekeltek, hogy foglalkozzanak mind a fiatalsággal, és később pedig ugye, hogy példát mutassunk nekik, illetve gyakorlatilag tudjanak ezen az eseményen nekünk segíteni.
1: Ugye említettük, hogy ez a harmadszor megrendezett Vermes Lajos napok 3 napig tart. Itt a 29-éhez kapcsolódó pénteki rendezvényeket már felsoroltuk részletesen. 30-án mi lesz a folytatásban szombaton? Azon a napon úgy emlékszem szakmai napok lesznek tartva, illetve előadások. Milyen előadásokra kerül majd sor, és hol lesznek ezek megtartva, illetve nyilvánosak lesznek az érdeklődők számára is?
3: Szombaton a szakmai nap az 9:30 kezdődik. Koszorúzással kezdünk a Vermes szobornál, tehát ott van a megnyitó, ez teljesen nyílt. Tehát minden rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk. Nem belépős, nem minden nyitott, mindenkit szeretettel várunk, tehát a koszorúzás után pedig a velocipédeseket is bemutatót tartanak, illetve 2 kiállításunk van az Eko központban, ami ott a Vermes szobor közelében található, ott 2 kiállításunk is lesz, a Szalai Attila karikaturista kiállítása, illetve újságcikkekből kiállítás, ami Vermes, minden, ami Vermessel kapcsolatos is megjelent a médiában. Később pedig előadás lesz a Bagolyvár múltjáról, jelenén és jövőjéről, ugyanis hamarosan elkezdődnek a felújítások a Bagolyvárral kapcsolatban, tehát hogy visszanyeri talán a régi fényét. Itt a Műemlékvédő Intézetből lesz vendégünk, az önkormányzatból Ercsi Hargita és a történész barát Gábor fog ezzel a témával foglalkozni, és elmondják mindent, ami ezzel a módban és a jövőben esetleg milyen funkciót tölthet be ez a régi olimpiai faluként.
2: Annyival egészíteném ki, hogy a tartományi támogatásnak köszönhetően fog már az, reméljük, hogy az idei évben elkezdődő munkálatok, hogy a Bagolyvár megújuljon, úgyhogy ez a Vermes Lajos napoknak is az egyik célja, hogy akkor prezentálja ezeket a munkálatokat, és hogy a szombati napon a nagy közönség megismerje azt, hogy milyen módon szeretnék megvalósítani a Bagolyvár felújítását. Úgyhogy mindenféleképp érdemes végighallgatni a szakembereknek az érdekes mondani valóját ezzel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy a Bagolyvár egy olyan égköve a Palicsi tópartnak, amire méltán büszkék lehetünk. Hát is az első olimpiai falu volt a Villa Luisával együtt, úgyhogy magának a története is szerintem érdekes, mert sokan nem tudják azt, hogy milyen funkciót töltöttek be ezek több mint 100 évvel ezelőtt.
1: Ugye egyébként azt is tudni kell, hogy Vermes Lajos Palicsi olimpiája külföldön is népszerűsítette a települést, turisztikai szempontból is fontos volt az ő tevékenysége, nem beszélve arról, hogy a különböző épületek felépítésével ugye egy épített örökséget hagyott ránk, amely még most is hozzájárul a Palicsi, illetve a település idegenforgalmának növekedéséhez. És akkor itt beszéltünk az első-második napról, talán térjünk ki a harmadik napra, vasárnapra is. Ez is egy programokban gazdag nap lesz.
2: A harmadik nap az valamikor 2 évvel ezelőtt bennem született meg, és kerestem meg a szervezőket, akiknek szintén már volt ilyen irányú elképzeléseik, és akkor leültünk beszélgetni, hogy kellene egy olyan napot tartani, ami a széles közönséget is megszólítja, egy amatőr sportnapot, mivel hogy Szabadkán sok kerékpáros van, és már volt egy igény erre, hogy legyen egy kerékpáros túra, ami Szabadkáról indul. Ezért a Prokult Egyesülettel, illetve a Vermes Lajos Napok szervezőivel megálmodtuk közösen a Velatúr kerékpáros és gyalogtúrát, ami a harmadik napjának a programja, ahol több távban tudják kipróbálni magukat a jelentkezők. Magyar-Kanizsa és Szabadka között ez egy körülbelül 60 kilométeres táv, illetve egy Ludas körüli kisebb kerékpártúra van, illetve egy tókerülő gyalogtúra.
3: így valami 13,5 kilométeres, és erre a túrára, a gyalogtúráról még ugye azt kell tudni, hogy nem csak ugye körbesétálják a tavat, hanem itt szakavatott vezetőink vannak, a Palics Ludas munkatársai, illetve mások is, akik a természetről információkat adnak, a tóról, a környezetről, kialakulásáról, jelenlegi helyzetéről, illetve magáról, Vermes Lajosról, történelméről, mindent, ami ezzel kapcsolatos, tudnak információkat a túra közben, pihenőpontokon pedig felajánlók által, támogatóink által például kézművessel tudnak kipróbálni, illetve bort is tudnak, kínálunk, gyerekeknek pedig limonádét kínálunk. Tehát mindenkit arra kérek, hogy a Facebookon fent van az eseményünk, tehát ott megtalálják minden ezzel kapcsolatos információt, online regisztráció szükséges, mindenki regisztráljon be, de a helyszínen is lehet regisztrálni, senki nem marad le, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk erre a napra.
1: Tehát jól értem, hogy ez a kerékpár túra, illetve a gyalog túra sem sportrendezvény, olyan tekintetben, hogy nem versenyeznek egymással a résztvevők.
3: Így van.
1: 60 kilométeres út, Palics, Magyar Kanizsa Palics, van egy kisebb kerékpártúra is a Vértó körül, jól mond, vagy a Ludasi?
2: A Ludas települése.
1: Az hány kilométer
2: körülbelül? Egy ilyen kört írunk le.
3: 15
2: kilométer. Palicsra megindulunk, és akkor Ludason át visszatérünk Palicsra.
1: Illetve a gyalogtúrán sem ugye a verseny lesz a cél, hanem egy szép, lassan, komótosan körbejárni
3: így
1: a tavat,
3: van,
1: és akkor ismereteket szerezni.
2: Hát a sport népszerűsítése mindenféleképpen, mert szerintem az aktív sport a mindennapokban azok, akik nem profi sportolók, hanem hétvégén járnak el mozogni, azoknak a számára ez egy nagyon jó program, és szerintem ennek a rendezvénynek is ez az egyik célja.
1: A részletek az indulásról pedig akkor a rendezvény Facebook oldalán lehet
3: tájékozódni. Facebook oldalán, így van. Illetve elmondani még azt is, hogy idén a Fitzona csapata is kint lesz élőadással, tehát ők is a rendezvényt végig fogják követni. Különböző riportokat készítenek a résztvevőkkel, ők vendégeket is hívnak, egy kengú bemutató is lesz, és más sportágokból is különböző.
2: Illetve minden jelenkező tombolán fog részt venni, ahol egy kerékpárt fogunk kisorsolni, úgyhogy szerintem érdemes ezért is jelentkezni.
1: Tehát a résztvevők között fogjátok ki sorsolni a tombolát.
2: Így, a gyalogosok és a kerékpárosok.
3: Így van, mindenki online regisztrál, az kap ugye egy számot, ami alapján ugye részt vesz automatikusan a tombolán, tehát ezért kérnék, hogy mindenki regisztráljon, ugye aki nincs beregisztrálni, nincs számja, az nem tudjuk kisorsolni.
2: És vasárnap pedig, aki kilátogat, azután a Folk Music Festen is tud együtt maradni velünk, mert egymásba épül a két rendezvény, szóval ez egy egész napos rendezvény tud lenni annak, aki vasárnap Palicsra kilátogat, és mondjuk a kerékpáros és a gyalogos programon részt vesz, utána pedig a Folk Music Festen le tudja engedni a gőzt, ami a kerékpározásra, gyalogozás során keletkezett.
1: Szinte fogalmaztatunk úgy, hogy május 1-én megnyitották az idényt, és aztán ez azóta az első olyan rendezvény, amelyen nagy létszámú érdeklődőre tehet szert. Pénteken, szombaton, vasárnap érdekes programok, majd végül ugye a Folk Music Fest egy jó kis levezetést tesz a végére. Mindenkinek ajánljuk figyelmében, és minden részlet akkor a Facebookon megtalálható. Én a kedves úriembereknek, Müller Zoltánnak, illetve Kudlik Zoltánnak köszönöm, hogy elfáradtatok ide a stúdióba, és hogy elmondtátok ezeket a részleteket. És sok sikert a rendezvény lebonyolításához. Az időjárási előrejelzést néztétek? Kedvez majd az időjárás?
2: Igen. Meleg idő lesz, szép.
3: Jó időnk lesz.
1: Bízunk akkor a legjobb abban. Szép napot nektek.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Várhatóan szeptember és november között tartanak parlamenti választásokat Szerbiában. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Halálos áldozattal járó robbanás történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében, és május 30-án lesz a Vajdasági Vágta. Következnek a részletek. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Ma jár le a NISZ orosz tulajdon részének eladásáról szóló határidő. Az orosz és a magyar partnerek között azonban továbbra sincs végleges megállapodás. A tárgyalásokat az amerikai OFAC felügyeli, amely várhatóan újabb haladékot ad majd a feleknek. Velimir Lukics közgazdás szerint az amerikai döntés attól függ majd, hogyan haladna a tulajdonosi átrendezés, és hangsúlyozta, hogy a folyamat továbbra is akadályokba ütközik. A szakértő szerint a NISZ jövőjére több forgatókönyv is létezik, sikeres eladás, esetleges államosítás. Vagy az is előfordulhat, hogy nem születik megoldás, ami a legkedvezőtlenebb helyzetet jelenteni. A globális energiapiacon közben nő a bizonytalanság. A szakértők figyelmeztettek, hogy egy új közel-keleti eszkaláció jelentősen növelheti az olajárakat, és akár globális hiány is kialakulhat. Robbanás történt a MOL Tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Az üzemben baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. Hét másik szemét pedig égési sérülésekkel kezelnek. Kapitány közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Megerősítette, hogy a segítség időben érkezett a baleset helyszínére, a hatóságok pedig elvégezték a szükséges méréseket, elkezdték a mentést légi és közúton is. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. Négy száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a terméskilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és kajszibarack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Az év végéig újabb nyugdíj emelés várható Szerbiában, jelentette ki a szerbiai nyugdíj és rokkantbiztosítási alapigazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót. Az alapvezetője azt mondta, a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás, a nyugdíjazási feltételek változásáról is beszélt. Kiemelte, a cél, hogy 2032-re a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára egységesen 65 év legyen. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában több mint 1,6 millió nyugdíjas él. Itt történik egy rendszerben, ha a bürokrácia átveszi a hatalmat a demokrácia felett? Kiderül ma este Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ahol Gogol a Köpönyek című művét mutatják be. Balázs Andrea riportja.
5: Kokám Mladenovic negyedszer rendez Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A rendező Góli Kornéli átiratában Gogol klasszikusát használta arra, hogy aktuális társadalmi kérdésekről beszéljen, hatalomról, képmutatásról, diktatórikus tendenciákról és társadalmi apátiáról. Ami Akakink egy állami hivatalban dolgozik, ahol dokumentumokat tüntetnek el, kellemetlen szerződéseket, lemezeket, titkos megállapodásokat, azoknak a disznóságoknak a teljes jegyzékét, amelyeket egy állam létrehoz, majd megsemmisít, hogy eltüntesse a nyomait annak, amit valójában művel. Akaki meg van győződve arról, hogy egész életében csak becsületesen, lelkiismeretesen végezte munkáját. Egy ponton azonban ugyanennek az államnak a megtévesztett áldozataként rádöbben arra, hogy a hírhet mondat, én csak a munkámat végeztem, valójában bőrészességet jelent egy bűncselekményben. Az előadás követi az eredeti műnek a történetmesélését. A közeget megváltoztatták ugyan, de a nevek, a szereplők, a viszonyrendszerek ugyanazok, mint az eredeti műben. Góli Kornélia, dramaturg.
7: Univerzális történetet mutatunk mi a színpadon, amiből ugye mindenki ráismer valamire, tehát pontosan ez a lényege annak, hogy egy univerzális történet, és abból mindenki a saját kis életére tud reflektálni.
8: Sohasem hibázott. Nem azért, mert tudta, hanem azért, mert nem is próbálkozott.
5: Akaki Akakijevics a gogoli csinovnyik buta, korlátolt, szerencsétlen archetipusát Kucsok Borisz játsza.
8: Tudni kell, hol kell félreállni.
9: Számomra nagy kihívás volt folyamatosan az, hogy ez egy unalmas ember, és egy unalmas embert, hogy érdekesen eljátszani, hiszen nem lehet a színházban azt megengedni magunknak, hogy egy unalmas embert unalmasan játszunk el, mert akkor a nullán vagyunk.
5: A rendező azt mondja, hogy az előadás az engedelmesekről szól, a rendszer szeretőkről, azokról, akik hallgatnak, végrehajtanak, alkalmazkodnak és túlélnek. Az előadást a bemutatót követően legközelebb május 24-én láthatja ismét a közönség.
10: Ez az ország, az ilyenekre alatoz, mint
4: ő. Sport.
6: Május 30-án, vagyis jövő szombaton lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt, pénzdíjat ajánlottak fel a Pásztor István emlékfutam és a kis huszár vágta a legjobbjai számára. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Sós Georgina járt a helyszínen.
11: A magyar kanizsát képviselő Rozs Anna Júlia Vajk nevű lovával nyerte tavaly a Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtát. Vajdaság hagyományosan kiemelkedően szerepel a nemzeti döntőn, így az előfutam, vagyis a vajdasági vágta lebonyolításában sincs nagyobb változás. Pál Károly, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke.
12: Ez a 14 év előlegezve az idei verseny eredményét is, megmutatta azt, hogy helyesek voltak a célkitűzések, tehát emelni a vajdasági magyar lovasport minőségét, olyan eredményeket elérni, amelynek lesz előbb-utóbb egy gazdasági vonzata is, minél több fiatalnak lehetőséget adni arra, hogy lovasporttal foglalkozva építse meg a saját karrierjét, saját életét.
11: Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. Újdonság, hogy ez alkalommal a Pásztor István Alapítvány is támogatja utóbbi futamot és a kis huszárvágtát is, így ebben a két kategóriában lényegesen emelkednek a pénzdíjak. Ismertette Bunfor Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatója.
13: Támogatni fogják a kishuszárvágtát, jelesül nem csak az első helyezett fog díjat kapni, hanem az első, második és harmadik. Úgyhogy az első helyezettnek a díja 400 euró lesz, a második helyezetté 200, a harmadiké pedig 100. A Pásztor István emlékfutamot, az ügetőfutamot, azt pedig a pénzdíj alapot megduplázzák. Tehát a 80 ezer dinár helyett 160 ezer dinár lesz.
11: A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. Miodrag Zagorac, a Bácska Lovas Klub elnöke a mikrofonnál. Mint házigazdánk törekszünk arra, hogy előkészítsük a pályát, hogy minél jobb állapotban legyen a talaj és maga a pálya, hogy az állatok minél jobb eredményt érjenek el. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek.
6: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kilátogatunk a szabadkai tejpiacra, és várja a látogatókat a Modernizmus Szabadkán című kiállítás. Jönnek a részletek. Sokan vásároltak ma a szabadkai tejpiacon, többen a hétvégi bevásárlást intézték, voltak, akik húsokat, zöldségeket és szezonális gyümölcsöket vettek, főként földi epret kerestek az emberek, búsviola járt a piacon.
14: Már a reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés a szabadkai tejpiacon. Többen a hétvégi bevásárlást intézték. Sokan vásároltak szezonális zöldségeket és friss gyümölcsöket. A legnépszerűbbnek a földi eper bizonyult, melynek kilónkénti ára 200-tól 350 dinár között mozgott, míg a cseresznyé 300 és 600 dinár között volt. Fábián Rudolf.
15: Az árak nekünk megtalálnak, főleg itt ennél az eladónál. Nagyon aranyos, és nagyon ízes az, amit árul. Minden.
16: Önnek mi a kedvenc gyümölcse vagy zöldsége?
15: Nekem a kedvenc gyümölcsöm szinte minden. Szőlőtől kezdve a földi eper, a minden. Nagyon gyümölcsevő vagyok, de most egyenlőre földi eper. Most egyenlőre azt teszi.
14: A friss zöldségek és gyümölcsök mellett sokan vettek hústermékeket is. A vásárlók meg vannak elégedve az árakkal, és a minőséget is kiválónak találják. Vojnics Anikó.
17: Húst vásároltam, csont nélkül, vettem egy kis kolbászt, erőset, ő nem fog enni belőle. Még mit is vettem még? A malac az van otthon, és pünkösre készülünk, mert a pünköst azt tartsuk. És így is, hát az árok, hát amilyen olyan, hát most mit csináljunk, megyünk tovább és hallgatunk, de elég jó, mondjuk rá, úgy, közepesen jó.
14: Sűrű járnak ki a szabadkai tejpiacon?
17: Hiszen ide járok, és ez a legolcsóbb piac. Most, hogyha megharagszanak még, de legolcsóbb nekem, igen.
14: Az árusok szerint, mivel megérkezett a jó idő, sokan elkezdtek rostiozni, így sok karajt, rostékolbászt és pieszkavicát is eladtak. Huszár Emese, eladó.
18: A rövid karajnak 580 dinár kilója, a nyak karajnak 600 dinár kilója, ezekből ugye van füstölt is, őnekik 1100 dinár kilójuk, viszik még most népszerű nálunk ez a töltött karaj, kolbászhússal van megtöltve, párocalonnával csavarjuk be, és ő is 800 dinárba kerül.
14: A húsok mellé sokan választottak friss zöldségeket is. Tyúró Eszter elmondása alapján a mai nap folyamán mindenből nagyon sokat vittek, készülve a hétvégére.
19: Kis krumpli 150-től még 200 dinár kilójáig, nagyságtól függően saját cseresznyé van, ami nem permetezett, 300 dinár kilója, mivel legközelebb, mert a seregék megeszik. Házi földi eper 300 dinár kilója, új sárgarép a zöldség, 100-tól 120 dinár, a nagy 200 dinár csomója, de az gyönyörű. Retek az 50 dinár csomója, az én fokhagymám 120 dinár csomója, ezüsthagyma 50 dinártól 60-ig, bilahagyma 70 dinár csomója, karalábi 60 dinár, spenót házi 200 dinár kilója, batátám 350 és a vöröshagyma 80 dinár kilója.
14: A piac igen forgalmas volt. Az árusok a hétvégére is nagyobb forgalomra számítanak. Ezért remélhetjük, hogy az asztalok nem maradnak üresen.
6: Sütörtökön ülésezett az adai községi képviselőtestület. Döntöttek arról, hogy a jövőben nem egy, hanem akár két személy is jelölhető életműdíjra. Valamint módosul a jelölési határidő is az eddigi április 30-ról május 31-ére. 4 millió dinárral növelték az Adica üdültetési közvállalat alaptőkéjét, lehetővé téve, hogy az olimpiai medence szükséges karbantartása megvalósuljon. A képviselők döntöttek az ingyenes tankönyvek biztosításáról az első és második osztályos tanulóknak. Lakatos Adrián, a KKT elnöke.
20: A képviselőtestület rendkívül produktív ülést tudhat maga mögött. Nagy örömömre szolgál, hogy egyhangulag fogadtuk el az első és második osztályos diákok ingyenes tankönyveinek biztosításáról szóló határozatot. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy az oktatásba és a jövőbe fektessünk, arról nem is beszélve, hogy ezzel a szülők válláról is egy elég komoly terhet veszünk le.
6: Modernizmus Szabadkán című kiállítás ünnepélyes megnyitóját tartották a Szabadkai Városi Múzeumban. A tárlat a két világháború közötti időszak művészeti és iparművészeti modernizmusát mutatja be különös tekintettel Szabadka kulturális örökségére és vizuális fejlődésére. Rózsa Krisztina riportja.
21: A kiállítást Bojana Popovic, a Belgrádi Iparművészeti Múzeum művészettörténésze, valamint N. Kovács Zita művészettörténész, a Bajai Tűr István Múzeum igazgatója nyitották meg.
22: Sok szeretettel gratulálok a rendezőknek, mert egy olyan kiállítást tudtak itt Szabadkán bemutatni, prezentálni a látogatóknak, amely nem csak a két háború közötti nagyon izgalmas művészeti, képzőművészeti korszak festészeti és szobrászati eredményeit és csodálatos újításait mutatja be, hanem azt a fajta párbeszédet, ami Baján ebben az időszakban hiányzik is, ugye a testvérvárosban, ahol a modernizmus projektet közösen a Bácskában kutatjuk és dolgozzuk föl.
21: A tárlat szerzői Ninkovká Olga és Jubica Vukovic Dulic olyan műtárgyakat és dokumentumokat válogattak össze, amelyek átfogó képet adnak Szabadka modernkori művészeti életéről. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak a Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményéből származó alkotások szerepelnek benne, hanem magántulajdonban lévő tárgyak is láthatók. Ninkovká Olga, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója.
23: Nagyon nagy öröm a számomra, hogy olyan dolgokat is be tudtunk mutatni, ami nagyon nagy ritkaságok. Például abból az időből festészeti falminta előképeket, tehát mintalapokat, Égető Sándor szobafestő hagyatékából, valamint a Bauhaus-t tudtuk szerepeltetni a bútorművészetben, az expresszionizmust, a kubizmust és a dadaizmust is, mert itt Szabadkán a dadaista Matiné által a dadaizmus is képviselve volt.
21: A kiállítás a modernizmus a Bácskában, IPA határon átnyúló együttműködési projekt keretében valósult meg. A bemutatott anyag betekintést nyújt a korszak képzőművészeti, iparművészeti és nyomdatörténeti modernitásába, bemutatva azt, miként jelent meg a modern szemlélet Szabadka mindennapi kulturális életében. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a modernizmus helyi értékeit, valamint ráirányítsa a figyelmet Szabadka gazdag művészeti örökségére.
6: A pontos idő 16 óra 16 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a felhőzet még megjelenik az égen, de sok napsütésben is lesz a továbbiakban részünk Vajdaságban. Csapadékot nem jósoltak a meteorológusok, holnap sem változik jelentősen az időjárás. A hőmérséklet csúcsértéke a maihoz hasonlóan alakul, a hétvégén folyamatos fölmelegedés kezdődik és tavaszias idő nyáriasra vált, a jövő hét elején már 30 fokot is mutathat a hőmérő.
2: Közélet.
4: Közélet.
2: Politika.
4: Politika.
2: Kultúra.
4: Kultúra.
2: Sport.
4: Sport.
24: Hogy ne maradjon le semmiről.
2: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
0: Társadalmi célú felhívás.
25: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében.
1: az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért? Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
25: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
3: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
25: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Szeretettel!
1: Köszöntöm a Körhinta hallgatóit itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Pörögjenek velünk ebben a pár órában, ahol a jó zenék ritmust adnak a nap hátralévő részének. Ma a Szent Rita napja van, aki a Római Katolikus Egyház szentje, pontosabban a reménytelen ügyek, az anyák és a meddők védőszentje. Így hát köszöntöm a névnaposokat és a születésnaposokat is, külön a Júliákat, Ritákat, Emileket és Renátákat. Az esti órákban is érdemes velünk maradni, 18 óra után Tomislav Jakovjevics válogatásában Hangjegy koktél, majd a 20 órai rövid híreket követően felidézzük a legnagyobb exiós lágereket is. Itt a Körhintában minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz. Közérdekű információk, érdekességek, minden órában aktuális hírek és természetesen jó programokat is figyelmi. Be ajánlok. Ha szeretnének üzenni, hozzászólni a műsorhoz, vagy van hasznos út és határinformációjuk, várom SMS-eiket vagy Viber üzeneteiket a 0666 36 36 33-as telefonszámra. Az adásvezető technikus Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Induljon a Körhinta a Valami Amerikával.

0: Amerika! Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
7: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Anox együttes szólt az imént rádiónk hullámhosszán, akik a hagyományos magyar népzenét modern elemekkel ötvözik. 2002 óta léteznek, volt egy kisebb kihagyás, amikor megszűnt az együttes, de 13 év után, 2022-ben egy teltházas Budapest Sportarénás koncerten visszatértek, és a visszatérés alkalmából új lemez is készült, Főnix címmel, érdemes utána nézni, de annak is, hogy mi a helyzet a határokon és az utakon, nézzünk utána ennek. A legfrissebb információim szerint, ami az utakat illeti, rendőri ellenőrzésre lehet számítani az Iván Szárics Műszaki Iskola közelében, ami pedig a határokat illeti, nos, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, a Horgos 1, Röszke 1, azaz az autópálya határát kell helynél egy óra a várakozási idő, a legtöbb helyen pedig maximum 10-15 percet kell várni. Viszont fordított esetben, akik Magyarországról utaznak Szerbiába, bizony itt is nagyobb várakozási időre kell számolni. Az autópálya határátkelő helyen Röszke-Horgos 1-es pályánál körülbelül fél óra a várakozás, és hasonló a helyzet a kishatáron is, a Röszke 2, Horgos 2 közúti átkelőhelyen, valamint Ásotthalom és Királyhalom átkelőhelyen is több mint fél óra a várakozási idő. Akik a határon várakoznak, mindenképp kitartást kívánok nekik és türelmet, a közlekedőknek pedig biztonságos vezetést, és kívánok mindenkinek szerencsés utat.

0: Ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta Lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hangsúlyozta a MOL elnök vezér igazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a legsúlyosabb sérültet mentőhelikopterrel szállították a debreceni kórházba. 7 másik személyt pedig égési sérülésekkel kezelnek. Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Az előrehozott parlamenti választásokat várhatóan szeptember és november között tartják meg Szerbiában, jelentette ki Alekszandar Vučić köztársasági elnök tegnap este a közszolgálati televízióban. Hozzátette, amennyiben nem a szerb haladó párt, hanem valamelyik másik lista nyerné meg a választást, el fogja ismerni az eredményeket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a párbeszéd mellett fog kiállni. Vučić azt mondta, az egységes Szerbiáért fog harcolni, de ez nem jelent egyhangúságot. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlagnyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlagnyugdíj elérje a 750 eurót. Húzta alá Reja Ognjanović. Az alap vezetője elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás. 2 dinárral drágul a benzin és a dízel is. A következő egy hétben Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül majd. Az új árjegyzék 15 órától lépett életbe a töltőállomásokon. Végül az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, és csapadék sem várható. A hőmérsékleti értékek 14-15 fok körül alakulnak Vajdaságban. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a csúcshőmérséklet értéke a maihoz hasonlóan alakul. Napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő. Csapadék nem várható, az északi északkeleti szél sokfelé lesz élénk erős. A hétvégén folyamatos felmelegedés kezdődik, és a tavaszias idő nyáriasra vált. A jövő hét elején már 30 fokot is mutat a hőmérő.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a pannonrtv.com-ra.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
12: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
13: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Reklámot hallottak.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta. A körhinta folytatásában egy igazi zenei legenda előtt tisztelgünk, hiszen 102 éve született Charles Aznavour, akit sokan a Chanson Napóleonjának neveztek. Pályája elején Edith Piaf segítette, később pedig saját dalaival hódította meg a világot. Az örmény származású világsztárt olyan legendákkal emlegették együtt, mint például Frank Sinatra. Több mint 1000 dalt írt, filmekben is szerepelt, és generációk kedvencévé vált. Dalait ma is milliók hallgatják világszerte. Következzen most hát Charles Aznavour itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szeret.

lying here next to me. I love you, baby.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: 17 óra 40 a pontos idő, elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorai között szemezgetünk. Ha kíváncsiak arra, hogy mi lesz látható még a nap hátralévő részében a televízióban, akkor figyeljenek, már is mondom a részleteket. Éppen híradó megy, majd 18 óra után közügyek hírháttér műsorunk, utána közelkép kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Pannon gazda, melyben arról van szó, hogy 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár tartottak Újvidéken, valamint egy fenntartató gazdálkodás és sajtkészítéssel kapcsolatos konferencia is lezajlott nemrég, és aranyat ér a májusi eső, ám a búza továbbra is kritikus állapotban van. Ez tehát a Pannon gazda témái, érdemes követni a műsort. 20 órától híradó, majd utána zenezóna, a Pannon televízió egyik közkedvelt zenei műsora, 21 óra 45 perctől Jazz Night, utána pedig közügyek és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Ami pedig a Szabadkai Magyar Rádiót illeti, most a folytatásban még zenélünk, majd kerek órán hírek következnek, és 18 óra után pedig hangjegy koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében. Maradjanak velünk!

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.
5: Hölgyeim és uraim! Jön!
0: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
6: Itt az SMR-ben.

0: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Szara Pavkov, szerb környezetvédelmi miniszter Óbecsére látogatott, ahol Vuk Radojevic Óbecse község polgármestere és Kis Igor az Óbecsei Községi Képviselő Testület elnöke társaságában megtekintette az épülő, folyamatosan bővülő és korszerűsödő szennyvíztisztító telepet. Erről számolt be Kis Igor Facebook oldalán. A beruházás a szennyvízhálózat bővítésével egyetemben hosszú időre meghatározza Óbecse jövőjét. A fejlesztések célja egy korszerűbb, tisztább és fenntarthatóbb község megteremtése. Jó évre számíthat idén a szerb mezőgazdaság. 4 száraz esztendő után a termelők átlagos vagy akár átlag feletti hozamokat várnak, Zsárko Galetin agrárgazdasági elemző szerint. A késői fagy nem okozott komoly károkat, a májusi esők pedig javították a terméskilátásokat. Különösen jó szezon ígérkezik a cseresznye és a kajszibarack esetében, de a búza és a napraforgó is erős hozamot adhat, miközben a kukorica és a szója visszaszorul. Továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a mezőgazdaság erősen időjárás függő. Figyelmezteti a gazdákat Dragan Glamočić, Szerbia mezőgazdasági minisztere. Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában, jelentette ki a Szerbiai Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója. A nyugdíjak növeléséről a gazdasági eredmények függvényében döntenek. A tavalyi összesen 24,4%-os nyugdíjemelést és a 485 eurós átlag nyugdíjat követően új cél következik, az, hogy 2030-ra az átlag nyugdíj elérje a 750 eurót. Húzta alá Reja Ognjanović. Az alapvezető elmondta, hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is prioritás. 2 dinárral drágul a benzin és a dízel is. A következő egy hétben Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül majd. Az új árjegyzék 15 órától lépett életbe a töltőállomásokon. Végül az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, és csapadék sem várható. A hőmérsékleti értékek 14-15 fok körül alakulnak Vajdaságban. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a csúcshőmérséklet értéke a maihoz hasonlóan alakul, napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő. Csapadék nem várható, az északi-északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős. A hétvégén folyamatosan melegedés kezdődik, és a tavaszias idő nyáriasra vált, a jövő hét elején már 30 fokot is mutathat a hőmérő.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Minden pénteken 18 órától
7: Hangjegy koktél.
5: Heti könnyű zenei turmix
0: a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
7: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangjegy koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 MHz-en.
5: Önök a Hangjegy koktélt hallgatják, amely minden pénteken 18 és 19 óra között jelentkezik. Hangjegy koktél szerzője Tomislav Jakovjevics nevében köszönti Önöket Nagáti Gábor.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban Hangjegy koktél.
2: A Hangjegy koktélban szól a szó, a szó.
8: Drifters. Oscar Benton. Otis Redding. Marvin Gaye.
0: A 107,1-en. Hangjegy koktél.
8: Otis Redding.

0: Hangjegykoktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz.

0: Drifters. Oscar Benton. Otis Redding. Marvin Gaye.
1: A 107.1-en. Hangjegy koktél.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en
5: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. vajdasági vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a vajdasági vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a szabadkai vágta és a paraszt vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Súlyos dróntámadás érte a Luhanszki régióban található Sztárobilszk települését. Orosz források szerint ukrán pilóta nélküli repülőgépek egy iskolát és egy diákszállót támadtak meg az éjszaka folyamán. A legfrissebb jelentések szerint legalább 6 ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, míg 15 személyt eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok továbbra is a romok alatt rekedt emberek után kutatnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök az esetet terrortámadásnak nevezte, szándékos civilek elleni támadással vádolta Ukrajnát. Kigyulladt a magyar kanizsai erdészház egyik melléképületen, valamint egy személygépkocsi is a helyszínen. A lángok mintegy 100 négyzetméteres melléképületet érintettek, és teljesen kiégett egy Lada Niva terepjáró is. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudni. Az esetet Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsai Községi Tűzoltó Szövetség elnöke erősítette meg. A rendelkezésre álló információk szerint az eset körülbelül 17 óra körül történhetett. A helyszínre riasztott tűzoltók negyed órán belül megérkeztek és azonnal megkezdték az oltást. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen az erdészház főépületére vagy a környező területre. Nem hivatalos információk szerint viszont felmerült a gyújtogatás gyanúja is, azonban ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Sara Pavkov szerb környezetvédelmi miniszter Óbecsére látogatott, ahol Vuk Radojevic Óbecse községi polgármestere és Kis Igor az Óbecsei Községi Képviselőtestület elnöke társaságában megtekintette az épülő, folyamatosan bővülő és korszerűsödő szennyvíztisztító telepet. Erről számolt be Kis Igor Facebook oldalán. A beruházás a szennyvízhálózat bővítésével egyetemben hosszú időre meghatározza Óbecse jövőjét. A fejlesztések célja egy korszerűbb, tisztább és fenntarthatóbb község megteremtése. Két dinárral drágul a benzin és a dízel is. A következő egy hétben Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül majd. Az új árjegyzék jövő péntekig érvényes. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, és csapadék sem várható. A hőmérsékleti értékek 14-15 fok körül alakulnak Vajdaságban. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a csúcshőmérséklet értéke a maihoz hasonlóan alakul, napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő. Csapadék nem várható.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
11: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
12: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
11: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
13: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
14: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
15: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth-díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A lemez forog tovább.
3: A 107,1 MHz-en.
5: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Csak még egy kör!
1: Körhinta! Pörögjenek velünk!
2: A körhinta utolsó órájába léptünk, érkezem még fontos információkkal, természetesen a jó zenék kíséretében, így maradjanak a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ma kezdődött Topolyán a 15. Középbácskai Népművészeti Fesztivál. A háromnapos programsorozaton a gyerekek kézműves foglalkozások, táncházak és koncertek keretében ismerkedhetnek meg azokkal az értékekkel, amelyek generációk óta meghatározzák a magyar kultúrát. Valamint Adán elkezdődött a tavaszi Vadvirág Fesztivál. Holnap már utcai felvonulás, gyerekeknek műhelyfoglalkozás, gálaműsor és táncház várja az érdeklődőket. Aki teheti, vegyen részt az eseményeken. Mi most zenélünk tovább, következik Boniem.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1 MHz.

Közérdekű információ következik. A jövőbe tekintünk egy kicsi időre, hiszen zajlik a tavaszi nagytakarítási akció. Május 25-én, hétfőn, Kérhelyi közösségben helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket, mégpedig az Igmán és a Moszlovác utca sarkán, a Szergely-Jeszenyin utca közepén, az Iván Antonovics utcában az önkiszolgálónál, valamint a Vásza-Pelagics és a Porecs utca sarkán. Egy napig tart az akció, így hétfőn 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés.

A műsor végéhez érkeztünk, a Körhinta most megáll egy pici időre, majd hétfőn forog tovább, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan a nosztalgia szárnyán elhozzuk önöknek a legjobb exiós lágereket, majd 21 órától esti koktél üdítő zenei turmix várja önöket. Holnap reggel 7 órától vallási műsorok, majd a szombati mozaikban Dédics Szuzanna lesz itt önökkel. Szó lesz a Szabadkai Városi Múzeum hónap műtárgyáról és az amerikai-magyar koalíció különleges gála estjéről, valamint megismerhetik Konc Dorottyát, aki idén már 9. alkalommal méreteti meg magát a vajdasági vágtán. Minden mellett pedig egyéb programokat is ajánl önöknek. Majd muzsikál a mozi, és slágergyár is vár holnap mindenkire. Vasárnap Agrárvilág és Kívánság műsorral érkezünk. Tartsanak velünk! Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédics Szuzanna, műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek további kellemes rádiózást és szép estét! Találkozunk még!

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kigyulladt a magyar kanizsai erdészház egyik melléképülete, valamint egy személygépkocsi is leégett a helyszínen. A lángok a mintegy 100 négyzetméteres melléképületet érintették, és teljesen leégett egy ott parkoló Lada Niva terepjáró is. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem tudni. Az esetet Bajtai Balázs magyar kanizsa községi tűzoltó szövetségének elnöke erősítette meg. A rendelkezésre álló információk szerint az eset körülbelül 17 óra körül történhetett. A helyszínre riasztott tűzoltók gyorsan megérkeztek és azonnal megkezdték az oltást. A hatékony beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen az erdészház főépületére vagy a környező területre. Nem hivatalos információk szerint felmerült a gyújtogatás gyanúja is, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Súlyos dróntámadás érte a Luhanszki régióban található Sztárobilszk települését. Orosz források szerint ukrán pilóta nélküli repülőgépek egy iskolát és egy diákszállót támadtak meg az éjszaka folyamán. A legfrissebb jelentések szerint legalább 6 ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, míg 15 személyt eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok továbbra is a romok alatt rekedt emberek után kutatnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök az esetet terrortámadásnak nevezte, szándékos civilek elleni támadással vádolta Ukrajnát. 2 dinárral drágul a benzin és a dízel is. A következő egy hétben Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül majd. Az új árjegyzék jövő péntekig érvényes. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszakán tiszta lesz felettünk az ég, és csapadék sem várható. A hőmérsékleti értékek 14-15 fok körül alakulnak Vajdaságban. Holnap sem változik jelentősen az időjárás, a csúcshőmérséklet értéke a maihoz hasonlóan alakul, napközben 26 és 28 fok közé melegszik a levegő. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk, erős. A hétvégén folyamatos felmelegedés kezdődik, és a tavaszias idő nyáriasra vált. A jövő hét elején már 30 fokot is mutathat a hőmérő.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 5:30 és 8 órától.
4: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
5: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
4: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiós slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
1: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
0: tekerje fel a hangerőt, és
1: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Hiss éjj zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 meg.

0: Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as években.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1
1: MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

no need to fight. We stand face to face. You present your case.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki. A zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: dirla, dirla, dirla, dirla, da.
1: Dobre, dobre, hvala, hvala, dobre, dobre.
2: A nosztalgia szárnyán.
3: A nosztalgia szárnyán.
4: Ima osam krila, krila leptira.
2: A legjobb ex-jus lágerek.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban. Magyar Rádióban.